0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. 5 díjjal tért haza a Rock Színház az első Erkel Fesztiválról, a Zenés Színházak Országos Találkozójáról, ahol a Merre Tartok című HER alapján készült előadással szerepeltek. A produkciót a zsűri több kategóriában is elismerte, különösen a koreográfiát és a táncos teljesítményt emelték ki. A társulat emellett az énekversenyen is sikert aratott. Hirdi Barnabás a férfi kategóriában első helyezést ért el. A díjátadón további elismerések is érkeztek, így összesen 5 díjat hozott haza a kaposvári együttes. Akár már most is foglalhatnak időpontot Kaposváron a katasztrófavédelem ingyenes kémény ellenőrzésére, hívja fel a figyelmet a tűzoltóság. Mint írták, a fűtési szezon közelettével hosszabb a várakozási idő, és a szakemberek szerint nyáron gyorsabban elvégezhető a vizsgálat. Az ellenőrzés szilárd tüzelésnél évente, gáznál 2 évente ingyenes, de előzetes időpont foglaláshoz kötött. A hatóság arra is figyelmeztet, új vagy átalakított kémény csak műszaki ellenőrzés után használható. A Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete a hét közepétől ismét látogatható lesz hétköznapokon és vasárnap is, a továbbra is élénk érdeklődés miatt. A látogatások a korábbi megállapodás szerint folytatódnak, amelyet a kordonok elbontása után jelentettek be. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges a megadott online felületen. Június végén indul a hazai görög dinnye szezon a termelők szerint. Ekkor kezdik meg ugyanis a magyar termelők a szállításokat, és fokozatosan a hazai áru veszi át a külföldi dinnyék helyét az üzletekben. A nagyáruházak közlése szerint több mint 600 hektáron folyik a termelés, és évről évre nő a magyar dinnye iránti kereslet, tavaly már több mint 17 ezer tonnát értékesítettek.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán változóan gomoly felhős, nagyrészt napos idő várható, a délnyugati szél megélénkül több helyen. A hajnali órákra 14 és 16 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 27-29 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!
1: Sziasztok! Én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2

Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most meg

Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió most. Lazítson. Velünk.

0: tovább félned, már senki sem bán.
1: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
2: Neked kellek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
3: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Több mint 506. és 7. osztályos diák vett részt kedden a Kaposvári Szakképzési Centrum Karrierkaland pályaorientációs fesztiválján a Városligetben. A rendezvényen a fiatalok játékos feladatokon keresztül ismerkedhettek meg az iskolák szakmakínálatával, miközben több mint 30 interaktív állomást járhattak végig. A programot sport, robotikai és Lego versenyek, rendőrkutyás bemutató, zenei műsor és tombola sorsolás is színesítette. A fesztivál célja, hogy segítséget nyújtson a pályaválasztás előtt álló diákoknak a szakképzési lehetőségek megismerésében. 26 esetben riasztották hétvégén a tűzoltókat, főleg műszaki mentéshez. A legjelentősebb káreset Somogyi át közelében történt, ahol egy marhatelepen mintegy 200 körbála semmisült meg egy tűzben. A hétvégén balesetekhez is vonultak Kaposváron és a 65-ös főúton, valamint egy villanyóra szekrény tűzhöz Vízváron. A viharos szél miatt pedig 11 esetben kellett kidőlt fákat és leszakadt ágakat eltávolítaniuk az utakról és a közterületekről. A rendőrség nevével visszaélő hamis weboldalt azonosított a készenléti rendőrség. A csalók egy hivatalos rendőrségi felület látszatát keltve egy program letöltésére próbálták rávenni a látogatókat, amely veszélyeztette a felhasználók adatait. A rendőrség hangsúlyozza, soha nem kér programtelepítést a lakosságtól. Az érintett oldalt a böngészők már biztonsági kockázatként jelölik és blokkolják. A katolikus Caritas elindította nyári táboroztatási programját, amelyben mintegy 4000, főként rászoruló gyermek vesz részt országszerte. Az első turnusban 40 kárpátaljai gyermek érkezett, a táborok pedig a nyár végéig több helyszínen zajlanak, köztük Balatonon is. A résztvevők sport, kulturális és közösségi programokon vehetnek részt.
0: Időjárás jelentés.
2: Szerdán változóan gomoly felhős, nagyrészt napos idő várható, a délnyugati szél megélénkül több helyen. A hajnali órákra 14 és 16 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 27-29 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Több mint 506. és 7. osztályos diák vett részt kedden a Kaposvári Szakképzési Centrum Karrierkaland pályaorientációs fesztiválján a Városligetben. A rendezvényen a fiatalok játékos feladatokon keresztül ismerkedhettek meg az iskolák szakma kínálatával, miközben több mint 30 interaktív állomást járhattak végig. A programot sport, robotikai és Lego versenyek, rendőrkutyás bemutató, zenei műsor és tombola sorsolás is színesítette. A fesztivál célja, hogy segítséget nyújtson a pályaválasztás előtt álló diákoknak a szakképzési lehetőségek megismerésében. Két bajba jutott őzet is megmentettek a somogyi tűzoltók az elmúlt napokban. Egy állat Kaposváron szorult egy kerítés rácsai közé, míg két őzbak Siófokon esett egy mély medencébe. A kaposvári Raktár utcában a tűzoltók szétfeszítették a fémrácsokat, így az őz sértetlenül kiszabadult és visszatérhetett a természetbe. Siófokon a szennyvíztisztító telep 3 méter mély medencéjéből mentettek ki két őzbakot, majd az állatokat szintén szabadon engedték. Nemzetközi mezőnnyel rendezték meg a hétvégén a kaposvári lovastusát. A viadalra 9 országból érkeztek indulók, köztük Indiából is. A magyar versenyzők több kategóriában értek el dobogós helyezést, a Lovas Akadémia Sportklub sportolói pedig több győzelmet is szereztek. A szervezők szerint a rendezvény ismét megerősítette Kaposvár helyét a nemzetközi lovastusa versenyek térképén. Lezuhant egy amerikai nehéz bombázó a kaliforniai Edwards légitámaszpont területén. Az amerikai hadsereg közlése szerint a fedélzeten tartózkodó 8 ember nem élte túl a balesetet. A gép nem sokkal a felszállás után csapódott a kifutó pályának, majd kigyulladt, jelentős károkat okozva a környéken. A bázist lezárták, a hatóságok vizsgálják a szerencsétlenség körülményeit. Június végén indul a hazai görög dinnye szezon a termelők szerint. Ekkor kezdik meg ugyanis a magyar termelők a szállításokat, és fokozatosan a hazai áru veszi át a külföldi dinnyék helyét az üzletekben. A nagyáruházak közlése szerint több mint 600 hektáron folyik a termelés, és évről évre nő a magyar dinnye iránti kereslet, tavaly már több mint 17 ezer tonnát értékesítettek. Balatonkenesén segítettek a vízirendőrök egy bajba került katamarán legénységének. A vitorlás a parttól mintegy 1500 méterre, a szélcsend miatt vált irányíthatatlanná, fedélzetén két veszprémi lakossal. A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság járőrei a bajba jutottakat kimentették, a járművet pedig vontató kötélre véve biztonságosabb vízterületre kísérték.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán változóan gomoly felhős, nagyrészt napos idő várható, a délnyugati szél megélénkül több helyen. A hajnali órákra 14 és 16 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 27-29 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Idén is meghirdetik az év strandétele versenyt, amelyhez most új kategória, az év palacsintája társul. A palacsinta kategória minőségi, ötletes, lehetőleg regionális alapanyagokra épülő, korszerű strandételeket jutalmazza. A klasszikus versenyre pedig strandbüfék és bisztrók is nevezhetnek, de vendégek is javasolhatnak jelölteket, a zsűri pedig helyszíni kóstolások alapján választja ki a legjobb ételeket. Több kategóriában, köztük vegetáriánus és vegán díjakkal is. A nevezési határidő július 15-e, a döntőt pedig augusztus 6-án tartják. Németh László díjban részesült Szabó Klaudia, a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola igazgató helyettese, aki Budapesten vehette át az elismerést. A kitüntetést több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért ítélték oda. Az intézmény beszámolója szerint munkáját elhivatottság, szakmai igényesség és a gyermekek iránti szeretet jellemzi, amellyel nap mint nap hozzájárul az iskola közösségének fejlődéséhez. 5 díjjal tért haza a Rock Színház az első Erkel Fesztiválról, a Zenés Színházak Országos Találkozójáról, ahol a Merre Tartok című HER alapján készült előadással szerepeltek. A produkciót a zsűri több kategóriában is elismerte, különösen a koreográfiát és a táncos teljesítményt emelték ki. A társulat emellett az énekversenyen is sikert aratott. Hirdi Barnabás a férfi kategóriában első helyezést ért el. A díjátadón további elismerések is érkeztek, így összesen 5 díjat hozott haza a kaposvári együttes. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbak számára a brit kormány. A miniszterelnök szerint az intézkedés célja a gyermekek mentális egészségének védelme. A szabályozás több nagy platformot is érint majd, és a tervek szerint 2027 tavaszán lép hatályba. A döntést egy országos konzultáció előzte meg, amelyben a szülők többsége támogatta a korlátozást. Június végén indul a hazai görög dinnye szezon a termelők szerint. Ekkor kezdik meg ugyanis a magyar termelők a szállításokat, és fokozatosan a hazai áru veszi át a külföldi dinnyék helyét az üzletekben. A nagyáruházak közlése szerint több mint 600 hektáron folyik a termelés, és évről évre nő a magyar dinnye iránti kereslet, tavaly már több mint 17 ezer tonnát értékesítettek.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán változóan gomoly felhős, nagyrészt napos idő várható, a délnyugati szél megélénkül több helyen. A hajnali órákra 14 és 16 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 27-29 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
2: Hello, jó reggelt kívánok és szép napot. Június 17-én, szerdán reggel, az esztendő 168. napján, Alida és Laura neve napján. Legyen szép napotok, mi más is kívánhatnék, csak ilyen egyszerűen, két szóban. Szép napot!

0: Jó reggelt! Rádió Most!
1: Ahop, jó reggelt kívánok! Júni 17-én, azaz szerdán reggel, szikrázó napsütéssel, 16 Celsius fokkal, egy kis párával. Ugye a mai nap az szellemi frissességgel és kommunikációs kedvel és bátor kreatív energiákkal lesz tele, legalábbis horoszkópikusan. Empátiát és érzelmi gyógyulást is hozhat, ami segít elengedni a felesleges szorongást. Remek alkalom a mai arra, hogy a túlgondolás helyett a szívünkre hallgassunk, és maga biztosan tegyünk lépéseket a céljaink felé. Jósolják a csillagok, de bővebben horoszkóp majd csak 10 óra után lesz itt a Rádió Mostban. Egyelőre most visszatérünk a zenékhez. Tina Turner slágerét dolgoztát Kygo, őt hallgatjuk. Majd Oli Murs énekel. Picit később, névnapi köszöntővel folytatjuk itt a Rádió Mostban.
2: Must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Élvezzük a közös ébredés romantikáját. Jó reggelt kívánok, 9 perc múlva lesz 6:30. Dani Minó köszönti névnapos hallgatóinkat, akikből ez alkalommal is akad jó néhány. Alida, Laura, Adolf, Alina, Alinka, Bató, Batu, Batus, illetve Folkus, Lauretta, Lorett, Marcián, Nikander, Teofil, Teofília, Teréz, Tereza, Teréza, Terézia, Teriter, Katessa. Ők mind a mai napon ünnepelnek. Az Alidák és a Laurák pedig a legrégebb óta. Jó egészséget, sok boldogságot, sok-sok köszöntőt, köszöntést kívánok erre a mai napra. És egy Laurás történetet hoztam ez alkalommal, méghozzá Laura Bridgmanről, aki az első sikeresen tanított siketvak gyermek a történelemben, aki évtizedekkel Helen Keller előtt a tapintás útján már elsajátította a nyelvet. Miután egy gyermekkori betegség miatt elveszítette a látását és a hallását, a bostoni Perkins intézetben megtanult dombornyomott betűkkel olvasni, majd sajátkezűleg vart feliratokkal látta el a ruháit. Később felnőttként Charles Dickens is meglátogatta, és az erről írt beszámolója inspirált

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám!
1: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Akár már most is foglalhatnak időpontot Kaposváron a katasztrófavédelem ingyenes kémény ellenőrzésére, hívja fel a figyelmet a tűzoltóság. Mint írták, a fűtési szezon közelettével hosszabb a várakozási idő, és a szakemberek szerint nyáron gyorsabban elvégezhető a vizsgálat. Az ellenőrzés szilárd tüzelésnél évente, gáznál két évente ingyenes, de előzetes időpont foglaláshoz kötött. A hatóság arra is figyelmeztet, új vagy átalakított kémény csak műszaki ellenőrzés után használható. Tovább csökkent a Balaton vízszintje, amely a legfrissebb mérések szerint 7 órakor mindössze 78 cm volt. A visszaesés hátterében a tartósan csapadékszegény, meleg időjárás és az intenzív párolgás áll. A szakemberek folyamatosan figyelik a tó állapotát, különösen a nyári szezon kezdetén. A jelenlegi vízszint mellett a strandok és a vízi szolgáltatások működése továbbra is biztosított. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, amely több ponton is jelentős változtatásokat vezet be. Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy 8 évben maximalizálja a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, és rögzíti ezt a határt a korábbi 1990 utáni ciklusokkal együtt kell számolni. A képviselők emellett megszavazták a szuverenitásvédelmi hivatalt érintő rendelkezés törlését, valamint módosították a közfeladatot ellátó alapítványok vagyonkezelésének szabályait is.
0: Időjárás jelentés.
3: Szerdán változóan gomoly felhős, nagyrészt napos idő várható, a délnyugati szél megélénkül több helyen. A hajnali órákra 14 és 16 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 27-29 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár.
4: Jó reggelt kívánok, tartsatok a Rádió Mosttal a továbbiakban is, sőt, egész nap, hogyha tehetitek. 3 perccel fél hét után neki veselkedünk ismét a zenei résznek, Miles Smith-szel, Zonról zenéjével, de majd a Cat and Move, a Coldplay és a konyha is jön, mint ahogy a születésnapi köszöntő is.

0: Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Hello, jó reggelt kívánok. 6 perc múlva lesz 3:47. A Cut & Move slágerével köszöntöm születésnapos hallgatóinkat, a lehető legjobbakat kívánva az egész táv nevében. A mai napon, vagyis június 17-én született embereket, ugye az ikrek jegyére jellemző ragyogó intellektus, szellemi rugalmasság és kiemelkedő kommunikációs készség jellemzi. Természetüknél fogva rendkívül kíváncsiak és sokoldalúak, így könnyen teremtenek kapcsolatot másokkal, és lételemük az információk folyamatos áramlása. Bár hajlamosak lehetnek a nyughatatlanságra vagy a figyelem megosztására, vele született sármiukkal és éles elméjükkel szinte bármilyen élethelyzetben feltalálják magukat. Nézzünk néhány példát erre, hírességek, akik június 17-eiek. Pölö Cassini, a francia csillagász 1714-ből, Stravinsky, az orosz zeneszerző 1882-ből, aki egyébként a 20. század egyik legnagyobb hatású zeneszerzője. De ma született egyébként Dolmány Attila színész, szinkron színészünk, Venus Williams, az amerikai teniszezőnő, és Nagy Ádám válogatott labdarúgónk is. Aki pedig a vételkörzetünkben ünnepel, azok számára pörögjön most a Cut & Move átdolgozás lágere.
0: Ez volt a kalendárium. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt leme.

0: frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: A www.kaposvármos.hu-n cikkeztünk arról, hogy szombaton izgalmas programokkal vár a múzeumok éjszakája, hogy ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel, hogy hosszabbított pár Márk, így saját nevelésű kosárlabdázó 2+1 évre kötelezte el magát a kaposvári kosárlabdaklub mellett. Indul a strandszezon, mennyire meleg a Balaton és a tenger, arról is írtunk, és arról, hogy egyre melegebb, de még változékony idő, azaz még lehetnek záporok, zivatarok itt a melegedő időben, ilyen időnk lesz majd. Belföldi hír, hogy kijött a 100 leggazdagabb magyar című kiadvány a 2025-ös év zárása kapcsán. Az első 100 helyezett összvagyona 12.579 milliárd forint. És amúgy több mint 2000 milliárdos van az országba. A lista élén nagy meglepetések nincsenek, első helyen továbbra is Mészáros Lőrinc, a másodikon Csányi Sándor, az OTP vezér, megőrizte a gazdasági dobogó harmadik fokát a gépgyártásban érdekelt Felcsúti Zsolt, a negyedik helyen Veres Tibor, a Wallis csoport alapítója áll, az ötödik Gattyán György, stb. Ami a világ híreit illeti, a UNICEF arról cikkezett, hogy a világ gyerekeinek közel fele, azaz több mint 1 milliárd, legalább 3 egymást átfedő éghajlati veszélynek van kitéve, amely az egészségüket, oktatásukat és a túlélésüket fenyegeti. Nehéz tehát a gyerekek sorsa. A Washington Post arról ír, hogy Trump és Putyin is csapdába estek, mivel mind a ketten olyan háborúkat indítottak, amelyeket gyorsnak és döntőnek gondoltak, de aztán mocsárrá váltak. Végül a WSC pedig arról cikkez, hogy a háború lezárásáról szóló keret megállapodás részletei egyelőre még nem ismertek. Pedig elviekben holnap után aláírják.
0: Ez volt a Lapszemle.

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most. Kedvenc zenéiddel. A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
4: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gasztroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
5: Buongiorno!
6: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
7: A tájékoztatás nem teljes körű. A la carte autóház Kaposvár, Hársalja utca 5.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Már a munkahelyekre is kiszállítják a használt sütőolajgyűjtő edényeket, hogy még többen csatlakozhassanak a környezetvédelmi programhoz. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Most várja azoknak a cégeknek és intézményeknek a jelentkezését, amelyek már felmérték dolgozóik igényeit, hogy előre egyeztetett időpontban közvetlenül a munkahelyre szállíthassák ki a szükséges gyűjtőedényeket. A kezdeményezés célja, hogy minél kevesebb használt sütőolaj kerüljön a lefolyókba vagy a kommunális hulladék közé, és minél több jusson el újrahasznosításra. A rendszerhez legutóbb a Bárci Gusztáv módszertani központ dolgozói csatlakoztak. Több mint 506. és 7. osztályos diák vett részt kedden a Kaposvári Szakképzési Centrum Karrierkaland pályaorientációs fesztiválján a Városligetben. A rendezvényen a fiatalok játékos feladatokon keresztül ismerkedhettek meg az iskolák szakma kínálatával, miközben több mint 30 interaktív állomást járhattak végig. A programot sport, robotikai és Lego versenyek, rendőrkutyás bemutató, zenei műsor és tombola sorsolás is színesítette. A fesztivál célja, hogy segítséget nyújtson a pályaválasztás előtt álló diákoknak a szakképzési lehetőségek megismerésében. Vers és prózamondó találkozóval emlékeztek Latinovics Zoltánra halálának 50. évfordulója alkalmából Balatonszemesen. A 31. alkalommal megrendezett országos versenyen felnőttek és középiskolások több művet adtak elő a magyar irodalom klasszikus és kortárs alkotásaiból. A zsűri több kategóriában díjazta a legjobb előadókat, a felnőtteknél Latinovics díjat is kiosztottak. A résztvevők utána megkoszorúzták az emlékhelyeket, és a programot egy koncert is színesítette. Június végén indul a hazai görög dinnye szezon a termelők szerint. Ekkor kezdik meg ugyanis a magyar termelők a szállításokat, és fokozatosan a hazai áru veszi át a külföldi dinnyék helyét az üzletekben. A nagyáruházak közlése szerint több mint 600 hektáron folyik a termelés, és évről évre nő a magyar dinnye iránti kereslet, tavaly már több mint 17 ezer tonnát értékesítettek. Európa fürdővizeinek túlnyomó többsége biztonságos a nyári fürdésre, derül ki az Európai Bizottság friss jelentéséből. Mint írták, a 22 ezer ellenőrzött fürdőhely alapján a tengerparti vizek általában jobb minőségűek, mint a tavak és folyók. Magyarországon a vizsgált fürdőhelyek 64%-a kapott kiváló minősítést, míg néhány hely rossz vagy nem besorolt kategóriába került. A jelentés szerint az uniós szabályozásoknak köszönhetően a vízminőség hosszú távon jelentősen javult.
2: Időjárás jelentés.
8: Szerdán változóan gomoly felhős, nagyrészt napos idő várható, a délnyugati szél megélénkül több helyen. A hajnali órákra 14 és 16 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 27-29 fok között alakulnak.
2: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
1: Sok-sok zene itt a rádió most napra készében. Tiestóval indítunk, és Fluor, valamint Sosehol és Sofia közös újdonságával. Majd egy kis foci. Hozom az aktuális eredményeket. Nem mellesek, egyébként most is zajlik mérkőzés. Ausztria éppen Jordániával meccselés 1-0 a fél időben az eredmény.

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Dübörög a labdarúgó VB, hát persze, hello, 2 perc múlva lesz 7:45, hozom az összefoglalót. Onnan kezdeném, hogy a tegnap hajnali mérkőzésen Szaúd-Arábia Uruguay 1-1, Irán Új-Zéland 2-2, Franciaország Szenegál 3-1. Ma az I csoportban Irak Norvégia 1-4, a J csoportban Argentina Algéria 3-0, Messi 3-at vágott, csak megjegyzem. A J csoportos Ausztria-Jordánia mérkőzés pedig jelenleg is tart, 1-0 az osztrákoknak az állás. Este 7 órakor kezdődik majd a Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság, 10 órakor pedig majd az Anglia-Horvátország összecsapás, utóbbi tuti nagy derbi lesz. Végül a holnap hajnali meccsek, 1 órától Gána-Panama, 4 órától pedig Üzbegisztán-Kolumbia összecsapás lesz.
0: Kedvenc zenéiddel, a pillanat, a tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész. Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
1: Június 20-án téged is várunk az év első éjszakai fürdőzésére, az Igali Gyógyfürdőbe. A gyógyvíz, a hangulatosan kivilágított medencék látványa, a finom koktélok és a legjobb zenék teszik teljessé az élményt. 19 órától DJ Volumen a legjobb parti zenékkel szórakoztat. 21 órától a sztár vendég Regán Lili pörgeti fel a hangulatot. A fürdő június 20-án éjfélig tart nyitva. Igal Nights. Buli a csillagok alatt. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
2: Hyundai

0: 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
1: Padlócsere, felújítás. Most itt a tökéletes alkalom. A Diego-ban 15% kedvezménnyel vásárolhatod meg a laminált és vízálló laminált padlókat, valamint a kiegészítőket június 18-a és 21-e között. Ne maradj le az akcióról! Keresd a Diego áruházat Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban. Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig. Diego.hu.
2: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
3: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Jelzőlámpás kereszteződés lesz a főutca végén. Nagy Imrére emlékeztek tegnap Kaposváron. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Elkészültek a tervek, hogy hogyan alakítanák át a Hársfa utca, Virág utca, Pécsi utca és főutca kereszteződését. Erről Szita Károly polgármester számolt be a Facebook oldalán. A forgalmat okos jelzőlámpás rendszerrel szeretnék javítani, ugyanis a Hársfa utcából sokszor nagyon nehezen lehet kikanyarodni. A rendszer érzékelők és kamerák segítségével valós időben figyelni a forgalmat, és ehhez igazítaná a jelzések időzítését. A beruházás jelenleg engedélyezési szakaszban van, a kivitelezés majd ezután indulhat el. Nagy Imrére és Mártír társaira emlékeztek Kaposváron a kivégzésük 68. évfordulóján kedden. A Nagy Imre téren tartott megemlékezésen felidézték, hogy 1958. június 16-án végezték ki a volt miniszterelnököt és társait, akiket 1989-ben újra temettek. A rendezvényen Polgár Tamás, a levéltár igazgatója kiemelte, hogy Nagy Imre nem kért kegyelmet, és a történelmi emlékezetben a szabadság melletti kiállás egyik jelképe maradt. Pintér Rómeó alpolgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy az 1989-es újratemetés nem csak a mártírok előtti tisztelgés, hanem a rendszerváltás egyik fontos erkölcsi pillanata is volt. Ezen a héten már a védett árnál is olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt mérséklődhetnek az üzemanyagárak a kutakon. A benzin piaci ára jelenleg 639, a gázolaj pedig 663 forint. A kedvező nemzetközi árfolyamok miatt akár már a napokban csökkenés jöhet az áraknál.
3: Időjárás jelentés.
4: Napos, változóan gomoly felhős idő várható ma. Kezdetben sok napsütésre számíthatunk, és délután növekedhet majd meg erősebben a felhőzet, de csapadék nem várható. 17-18 fokot mérhetünk reggel, nappal pedig 29 fok lesz a csúcsérték, a szél viszont élénk lehet. A következő napokban tovább erősödik majd a felmelegedés, és küszöbön van a nyár első hőhulláma.
3: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
5: Jó idő van, és meleg is lesz, viszont nem szabad őszig várni a kémény ellenőrzéssel, írta, és hát egyben figyelmeztet is a Somogy Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. Hogy miért, ennek részleteit hamarosan hozom, előtte pedig még közlekedünk is az Euro 6x6 taxi segítségével. A fél órát pedig most Joel, Kori és Mabel nyitja közösen.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Tulajdonképpen eseménytelen, mondhatom a közlekedést összefoglalva, de ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nincs forgalom és nem történik semmi, hanem csak a szokásos dolgokról számolt be az Euro 6x6 taxi ez alkalommal is. A lámpák működnek, ez jó, a bejövő forgalom minden irányból erős. Persze ilyenkor a felüljárók is, a Jókai Liget felől pedig különösen erős a bejövő forgalom a belváros fele. A Zsuliknál is erősebb a ma reggeli forgalom. Hát nem tudom. Apránként vége az évnek, a középiskoláknál ez talán az érettségi miatt van már, a többieknél pedig talán az osztálykirándulások, de tény, hogy lassabban lehet az iskolák környékén közlekedni. Igen, csak zsúfolt a Fasor, illetve a Somsics utca, a Betlen térig mindenféleképpen, és a József Attila utca is ez alkalommal fölfele a Berzsenyitől. Óvatosan, előrelátóan közlekedjetek, ezt kívánja mindenkinek a balesetmentes közlekedést az Euro 6x6 taxi.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Naprakész.
1: A Pussycat Dolls slágerét hallgattuk itt a rádió Mosban, most pedig MC Michael G és DJ Sven érkezik. 2 perce járunk egyébként 3:48 után, és bár jó idő van, az ember ilyenkor nem gondol rá, a Somogy Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság azonban tájékoztat és figyelmeztet, hogy érdemes a fűtési szezon és az őszi zsúfoltság előtt ilyenkor a rugalmasabb nyári időszakban elvégeztetni a kémény ellenőrzést, amely a magánszemélyek számára a családi házakban is ingyenes, ám oda ugye nem automatikusan érkeznek a szakemberek, hanem időpontot kell egyeztetni online, vagy a katasztrófa védelem telefonszámán, mert ugye a társasházakhoz magától kimegy a szolgáltató, addig a családi házban működő gazdálkodó szervezeteknek és egyéni vállalkozóknak kötelező jelleggel és saját költségen kell megrendelniük a felülvizsgálatot egy hivatalos kéményseprő cégtől, a szilárd tüzelésnél évente, gázfűtésnél 2 évente. Végül írásunk a kaposvármos.hu-n azt hangsúlyozza, hogy a kémények bármilyen átalakítása, felújítása vagy új fűtőeszköz rákötése után még a használat előtt kötelező és életmentő egy fizetős helyszíni műszaki vizsgálat elvégeztetése a megfelelő nyilatkozat kiállításához. Eképpen cselekedjetek! És én is cselekszem, nyomom a zenét, Krisztián pedig a híreket 8-kor.
0: Top volt! Ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész. Reklám.
1: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
3: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
5: Nyáron irány a Balaton?
6: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
5: Jó ötlet, mit nézünk? Színház, koncert, gyerek, program?
6: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
7: Kultkikötő.hu.
1: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Már a munkahelyeken is át lehet venni a használt sütőolajgyűjtő edényeket. Pár márk is marad a KKK-nál. Jó reggelt kívánok, 8 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Könnyebbé válik a használt sütőolaj szelektív gyűjtése Kaposváron. A KHG már munkahelyekre is kiszállítja a gyűjtő edényeket előzetes igényfelmérés után. A cél, hogy minél többen csatlakozzanak a csaknem 3 éve működő rendszerhez, mert még mindig sok háztartásban a lefolyóba vagy a kommunális hulladék közé kerül a sütőolaj. A szolgáltatás díjmentes, az edényeket a dolgozók munkaidőben is átvehetik. A sütőolajgyűjtő edényeket elsőként a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ munkatársai vehették át a munkahelyükön. Arany és gyémánt diplomával ismerték el az 50 és 60 éve végzett egykori hallgatókat a Matek Kaposvári kampuszán. Az ünnepségen mintegy 50-en vehették át díszoklevelüket, akik a Kaposvári Egyetemen, illetve a Jogelőd intézményben szereztek agrárszakmai végzettséget. Vörös Péter kampusz főigazgató kiemelte, hogy az ünnepeltek az elsők között tanultak a kaposvári agrár felsőoktatásban. Hasznos tanácsokat osztott meg a Kötél Speciális Mentőegyesület a vakáció előtt, hogy senki se fulladjon vízbe a nyári strandoláskor. Egyebek mellett azt kérték, hogy csak kijelölt fürdőhelyen fürödjünk, a gyerekek pedig kizárólag felnőtt felügyelete mellett menjenek vízbe. Arra is figyelmeztettek, hogy ne ugorjunk ismeretlen vízbe, ne fürödjünk egyedül és alkohol fogyasztása után se menjünk vízbe. A kötél évente átlagosan 10-12 alkalommal kap riasztást vízi balesetekhez. Pár márk is marad a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klubnál. Az együttes közlése szerint a 23 esztendős játékos hosszú távra kötelezte el magát, és 2 plusz 1 éves szerződést írt alá, akár csak nemrég Filipovics Péter. A KKK saját nevelésű játékosa eddig 95 élvonalbeli meccsen lépett pályára, és a 7. szezonját kezdheti meg a csapattal. Június végén indul a hazai görögdinnye szezon Magyarországon. A termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a szállításokat, ezt követően pedig fokozatosan a magyar dinnye váltja fel a külföldi árut a boltokban. A beszállítók mintegy 600 hektáron termesztenek görögdinnyét, és a tavalyi értékesítés elérte a 17.600 tonnát. Idén is Mészáros Lőrinc áll az első helyen a 100 leggazdagabb magyar listáján. A legfrissebb rangsor szerint a vállalkozó vagyona a becslések szerint 1600 milliárd forint. A második helyen Csányi Sándor, az OTP elnöke szerepel 935 milliárd forintos vagyonnal, míg a harmadik Felcsuti Zsolt lett 594 milliárd forinttal.
7: Időjárás jelentés.
8: Változóan gomoly felhős napos idő várható ma. Számottevő csapadék nem fordulhat elő, legfeljebb kisebb eső, a szél pedig élénk lehet. 17-18 fokot mérhetünk reggel, nappal pedig 29 fok lesz a csúcsérték. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés, és küszöbön van a nyár első hőhulláma.
7: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
9: Itt a naprakész, benne Dua Lipos lángere és Bibi Rexa újdonsága és Kína technikai fejlettsége. Meglehetősen közel járnak ahhoz, hogy űrbeli energiatárolót valósítson meg Kína.
10: Hogy mi?
9: Igen, hozom nem sokára a részleteket.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Pont 4:09 van. Sziasztok, szép napot kívánok. Technikai érdekesség itt a ma reggeli Naprakészben. Elképesztő a kínai technikai fejlettség. 4 évnyi fejlesztés után az úgynevezett Chuji projekt a korábbi rögzített pontok közötti vezeték nélküli energia átviteltől eljutott oda, hogy egyszerre több mozgó célpont felé is képes energiát sugározni. Na, akkor ezt értelmezzük már is, ugye a vezeték nélküli energia átvitelt már láthattuk, hiszen vannak már olyan telefontöltők, hogy nem kell feltétlen, hogy is mondjam, összedugni a konnektorral a töltő zsinort, hanem elég, ha csak rátesszük, ugye ilyet már láttunk. De a kínai tudósok lényegesen tovább mentek. Az úgynevezett űrbéli energia tároló megvalósítása a céljuk, egy olyan naperőmű felé, amely képes energiát tárolni, majd azt az űrben és a földön működő eszközöknek akár továbbítani is. Az elmúlt hetekben a tudósok sikeresen elvégeztek egy vezeték nélküli energiaátviteli rendszer földi hitelesítést. A rendszer képes kilovattos nagyságrendű energiát egyszerre több mozgó célpont felé is sugározni. Az űrbéli energia források hasznosítására pontosító projektnek amúgy az a célja, hogy az űrben megtermelt villamos energiát vezeték nélkül sugározzák földi berendezéseknek, drónoknak, műholdaknak, sőt a jövő mély űri űreszközeinek is. Hát már eleve onnan indul a dolog, hogy ezek a fotovoltaikus panelek kint a világűrben, nekik nincsen légköri zavarás, nincsen nappal és éjszaka ciklus, folyamatosan tudják gyűjteni a napenergiát, és hát ugye ez most a nagy feladat, hogy azt továbbítsák más berendezéseknek. Az a helyzet, hogy ez még megy is nekik. Hoppá! Mikrohullámok segítségével sikerül egyébként az energiát továbbítani, és most azon dolgoznak, hogy minél hatékonyabban működjön a rendszer, mert jelen pillanatban éppen csak 21%-os egyenáram hatásfokot értek el. Ami késik, azonban nem múlik, ne felejtsük el, hogy alig 4 éves projektről van szó, amelyben napról napra egyre több és nagyobb a tapasztalatuk.

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Emeljétek tekinteteteket az égbolt felé velem, mert hogy ugye a napokban sajnos elhunyt Ellen Hale csillagász. Az ő hagyatéka szintén a róla és egy másik csillagászról, Thomas Bobról elnevezett üstökös, a Hale Bob. Napokig ott volt az égbolton, jól emlékszem, 1997-ben. Ráadásul ennek az üstökösnek az a pikantériája, hogy nem 75-76 évente jár csak erre, mint a Hale-i, hanem csak 4000 évente téved a naprendszerbe, tehát legközelebb várhatóan majd 4385 és 87 között fog újra megjelenni, eddig kell rávárni az emberiségnek, ha egyáltalán lesz akkor még emberiség. Tehát akkor bátran mondhatjuk azt, hogy az unokáink unokáinak az unokái sem fogják látni, sőt az ő unokáik sem fogják látni, majd az ő unokáik sem fogják látni, és ezt még hosszasan sorolhatnám, bizony 4385, 86 vagy 87 lesz az, amikor megjelenik.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
0: Műsorajánlót hallotta. Reklám!
2: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indítás

0: Nál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
1: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
3: Pályaorientációs fesztivált rendezett a Kaposvári Szakképzési Centrum. Őzeket mentettek a tűzoltók. Jó reggelt kívánok, 8:30 van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Pályaorientációs fesztivált rendezett a Kaposvári Szakképzési Centrum a Városligetben. A Karrier Kaland elnevezésű eseményen több mint 506. és 7. osztályos diák ismerkedhetett meg a centrum intézményeinek szakma kínálatával. A fiatalokat több mint 30 állomás várta, ahol játékos feladatokon keresztül ismerhették meg, hogy milyen szakmákat tanulhatnak. Őzeket mentettek a somogyi tűzoltók az elmúlt napokban. Hétfő este két őzbak esettet csaknem 3 méter mély használaton kívüli medencébe a siófoki szennyvíz tisztító telepen. Az állatokat a siófoki tűzoltók a vízmű munkatársával közösen emelték ki, majd szabadon engedték őket. Kedden hajnalban Kaposváron pedig a Raktár utcában volt szükség segítségre, ott ugyanis kerítés rácsai közé szorult egy őz. A tűzoltók szétfeszítették a fém szerkezetet, az állat pedig sértetlenül térhetett vissza a természetbe. Tovább csökkent a Balaton vízszintje a nyári szezon kezdetére. A legfrissebb adatok szerint hétfő reggel 78 cm-es átlagos vízállást mértek a tónál. A szakemberek szerint a tartósan csapadék szegény meleg időjárás és az intenzív párolgás is hozzájárul a vízszint tapadásához. A szakemberek szerint azonban a jelenlegi vízállás mellett a strandok és a vízi szolgáltatások működése továbbra is biztosított, és a fürdőzés nincs veszélyben. Jól kezdték a foci VB-t a legnagyobb sztárok. A franciák a legutóbbi játéknapon 3-1-re verték Szenegált, és Kylian Mbappé 2 gólt is szerzett. Szintén duplázott első meccsén Erling Haaland, Norvégia pedig 4-1-re verte Irakot. Argentina Algériát győzte le első csoportmeccsén 3-0-ra, és a csapat mind a 3 gólját Lionel Messi szerezte, így az övé lett a világbajnokság első mesterhármasa. A játéknap 4. meccsén Ausztria 3-1-re győzte le Jordániát.
1: Időjárás jelentés.
3: Változóan gomoly felhős napos idő várható ma. Számottevő csapadék nem fordulhat elő, legfeljebb kisebb eső, a szél pedig élénk lehet. 17-18 fokot mérhetünk reggel, nappal pedig 29 fok lesz a csúcsérték. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés, és küszöbön van a nyár első hőhulláma.
1: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
4: Tovább robog a napra kész. Robin Schulz, Alex Warren és Kim Wilde is helyet foglal rajta. Remélem, ti is velünk tartatok. Én pedig hozok egy újabb friss információt. Pár nappal ezelőtt posztolta a saját maga, azaz Bódis Tamás, hogy új országos csúcsot ért el. Az útra maratonistának ez már a 4. Nem sokára hozom a részleteket. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: kezdje a napot informatívan. Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Rádió most esély, Keszthelyi Tibor vagyok.
2: Szia, Ferenci Zsombor vagyok, és azért telefonálok, mert itt a Donner városrészben ugye áramszünet van, és a Bartók Béla úti kereszteződésben a jelzőlámpa nem működik, úgyhogy az arra felé közlekedők óvatosan.
1: Figyelj, milyen a forgalom arra?
2: Ez egy közepes.
1: Jó, csak azért, mert ugye, ha nem működik a lámpa, akkor ne felejtsük el, hogy mindenképpen a táblákat kell nézni, erről hajlamosak egyes sofőrök elfeledkezni, ugye?
2: Igen.
1: Köszi szépen az infót.
2: Nincs mit.
1: Szia.
2: Hello.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Naprakész!
1: Kocogok, futok, figyelem! Bódis Tamásról szeretnék beszámolni, a magyar ultrafutás egyik legkiemelkedőbb alakjáról, aki elképesztő formában van, ennek köszönhetően pedig futószalagon szállítja a hazai és a nemzetközi rekordokat is. Egyben kellemes napot kívánok így 4 perccel 3:49 után, és felhívnám a figyelmet arra, hogy Bódis Tamás is úgy kezdte ezt azt a futó pályafutást, hogy egyszer csak nekiállt és elkezdett kocogni. Mára pedig az aktuális érvénye lévő hivatalos országos csúcsokat és pályarekordokat érte el. Alig néhány nappal ezelőtt magyar csúcsot futott a 6 órás maratonon, egész pontosan 93,9 kilométert. Ezt a rekordot Norvégiában állította fel, megdöntve Muhari Gábor 14 éves csúcsát. Ezzel az eredménnyel nem mellesleg a nemzetközi világranglistát is vezeti. A 100 kilométeres utcai futás legjobb eredménye is az övé, 6 óra 20 perc 1 másodperc, ezt Lengyelországban Pabianice településen érte el egy elképesztő 3 perc 48 másodperces kilométeres átlag tempóval. Ez a rekord egyébként 27 éves, igencsak szakállas volt már, Bogári János 1999-ben érte el, úgyhogy az új eredmény már egy történelmi magyar csúcs. Aztán ő tartja 24 órás futás rekordját is, 279 kilométer és 59 méter az új csúcs, a franciaországi Albi városában rendezett világbajnokságon érte el, ott egyébként negyedik lett, de a rekord hazai rekord, és az 50 kilométeres utcai futás országos rekordere is ő, 2 óra 57 perc 31 másodperccel, ezt az országos csúcsot Balatonszőlősön futotta meg. Kiemelkedő pályarekordja még az NN Ultra Balaton 15 óra 44 perc 45 másodperccel, 209 kilométeres tókerülő verseny volt ez, nem csak hogy meggyőző fölénnyel győzött, hanem abszolút pályacsúccsal is. Ő tartja a 118 kilométeres Kassa Miskolc Ultramaraton rekordját is, 8 óra 45 perc 57 másodperccel. Ez a valaha volt legjobb idő, és bár nem rekord, de sporttörténelmi siker, hogy 23 óra 29 perc 32 másodperc alatt megnyerte a világ egyik leghíresebb és legnehezebb 246 kilométeres versenyét, Athén és Sparta között, ez ott ugye spártatlon. Nos igen, Bódis Tamás ezekkel az eredményekkel a világ elitjébe tartozik. Le a kalap.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Buongiorno!
0: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
2: A tájékoztatás nem teljes körű. A la carte autóház Kaposvár, Hársalja utca 5.
3: Kaposvár. Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Jelzőlámpás kereszteződés lesz a Fő utca végén. Nagy Imrére emlékeztek tegnap Kaposváron. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Elkészültek a tervek, hogy hogyan alakítanák át a Hársfa utca, Virág utca, Pécsi utca és Fő utca kereszteződését. Erről Szita Károly polgármester számolt be a Facebook oldalán. A forgalmat okos jelzőlámpás rendszerrel szeretnék javítani, ugyanis a Hársfa utcából sokszor nagyon nehezen lehet kikanyarodni. A rendszer érzékelők és kamerák segítségével valós időben figyelni a forgalmat és ehhez igazítaná a jelzések időzítését. A beruházás jelenleg engedélyezési szakaszban van, a kivitelezés majd ezután indulhat el. Nagy Imrére és Mártír társaira emlékeztek Kaposváron a kivégzésük 68. évfordulóján kedden. A Nagy Imre téren tartott megemlékezésen felidézték, hogy 1958. június 16-án végezték ki a volt miniszterelnököt és társait, akiket 1989-ben újra temettek. A rendezvényen Polgár Tamás, a levéltár igazgatója kiemelte, hogy Nagy Imre nem kért kegyelmet, és a történelmi emlékezetben a szabadság melletti kiállás egyik jelképe maradt. Pintér Rómeó alpolgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy az 1989-es újratemetés nem csak a mártírok előtti tisztelgés, hanem a rendszerváltás egyik fontos erkölcsi pillanata is volt. Besurranásos lopások miatt emelt vádat a Kaposvári járási ügyészség két férfi ellen. A tettesek 2024. októbere és decembere között 5 kaposvári társasház lakásába jutottak be a nyitva hagyott ajtókon keresztül. A fiatalabb férfi figyelt, míg a társa értékek után kutatott. A legnagyobb zsákmányuk 200.000 forint készpénz volt. A nyomozók 2025. januárjában fogták el őket. Az ügyészség az idősebb vádlottal szemben végrehajtandó fegyházbüntetést, fiatalabb társával szemben pedig felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Ezen a héten már a védett árnál is olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt mérséklődhetnek az üzemanyagárak a kutakon. A benzin piaci ára jelenleg 639, a gázolaj pedig 663 forint. A kedvező nemzetközi árfolyamok miatt akár már a napokban csökkenés jöhet az áraknál. Június végén indul a hazai görögdinnye szezon Magyarországon. A termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a szállításokat, ezt követően pedig fokozatosan a magyar dinnye váltja fel a külföldi árut a boltokban. A beszállítók mintegy 600 hektáron termesztenek görögdinnyét, és a tavalyi értékesítés elérte a 17.600 tonnát.
0: Időjárás jelentés.
5: Napos, változóan gomoly felhős időnk lesz ma. Na, a délutáni órákban növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet, és kisebb eső is előfordulhat, valamint a szél is élénk lehet. A hőmérséklet 29 fok környékén tetőzik ma. A következő napokban tovább erősödik majd a felmelegedés, és küszöbön van a nyár első hőhulláma.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
1: Keszthelyi Tibor.
6: Tovább pörgetjük ezt a mai napot. Sziasztok, hogy minél hamarabb elfogjon, kifogjon a munkaidő. És ezt tesszük zenével, most éppen Calvin Harris és Clementine Douglas közös zenéjével, aztán a Halott pénzzel és Kővári Zoli közös zenéjével, Deep Dish-sel, Stadium X és Azaria közös zenéjével. Nem sokára belenézünk a kalendáriumba, és hozok néhány érdekességet, amelyek mind június 17-éhez kötődnek.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Igen, a vékony hangú énekes Azaria volt ebben a Stadium X Sam Martin felvételben. A folytatásban Irene Cara jön a Flashdance betétdalával, illetve a kalendárium föl csapva a június 17-énél, nem mellesleg egy perccel járunk 4:10 után, de ez most kevésbé fontos, a dátum annál is inkább. Ma van az elsivatagosodás és az aszály elleni világnap, Izlandon a függetlenség napja. Sport szempontból azért érdekes, mert hogy 3 éve napon játszottunk Montenegróval egy EB bajnoki selejtező mérkőzést, és a mai napon 6 darab Forma 1-es nagydíjat is tartottak, 2 Belgiumban, 2 Svédországban, 1 Kanadában, 1 pedig az Egyesült Államokban. Ezen kívül feljegyezték még a június 17-éről, hogy e napon érkezett meg 1885-ön a szabadságszobor Franciaországból New York kikötőjébe. E napon volt az első kínai kísérleti hidrogénbomba robbantás 1967-ben, és még annál is nagyobbat szólt a Watergate botrány kirobbanása Washingtonban 1972-ben. 2004-e napján pedig megjelent az első mobiltelefonra írt Bluetooth keresztül terjedő vírus is. És hogy mit hoz ez a mai nap világtörténelmileg? Nem tudom. Megkérdeztem hát a mesterséges intelligenciát. Ő azt mondta, hogy világtörténelmi léptékkel a mai nap valószínűleg észrevétlen lesz, de sorsfordító mérföldkő lehet a mesterséges intelligencia és a fúziós energia fejlesztésben, amelyek azért csendben formálják a jövő gazdaságát. Hoho, mire gondolhatott? Emellett a geopolitikai szintéren olyan zárt ajtók mögötti diplomáciai tárgyalások és stratégiai szövetségkötések zajlanak, amelyek alapjaiban rendezhetik át a globális erőviszonyokat a következő évtizedekre. Végül a mai napon is megszületnek azok a tudományos publikációk vagy mikroszkopikus áttörések, amelyeket csak évek múlva ismer majd el a világ az emberiség megmentőjeként. Amen érdekes és elgondolkodtató is, nem de bár?
0: Ez volt a kalendárium. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.
1: Igyekszünk a lehetetlent is megvalósítani, felgyorsítani a munkaidőt, így 9:30 után 2 perccel, és visszaszorítani az elsivatagosodást. Ezt azért hoztam fel, mert ha valaki figyelte az iménti kalendáriumban, akkor ugye elhangzott, hogy ma van az elsivatagosodás és az asszály elleni világnap. Utóbbit nagyon is érezhetjük a saját bőrünkön, főleg az Alföldön élők, de már is összevetném, hogy mi újság a világban és Magyarországon. Világszinten az elsivatagosodás és a talajromlás már csaknem 2 milliárd hektárnyi területet érint, amely közvetlenül veszélyezteti több mint 3 milliárd ember megélhetését. Az ENSZ adatai szerint a Földön évente nagyjából 12 millió hektárnyi termőföld válik teljesen használhatatlanná a szárazság és a helytelen talajművelés miatt. A legkritikusabb helyzetben az afrikai Száhelövezet, Közép-Ázsia és Dél-Amerika egyes részei vannak, ahol a száraz területek már a globális szárazföld több mint 40%-át teszik ki. Ami Magyarországot illeti, ugye nincsenek klasszikus homokdűnék, a klímaváltozás miatt a Kárpát-medence a globális átlagnál azonban mégis gyorsabban melegszik, és az elmúlt 4 évből 3-ban az ország területének legalább 70%-át sújtotta súlyos asszály. A leginkább kitett régió a Duna-Tisza közi homokhátság, amelyet az ENSZ már korábban fél sivatagos övezetté nyilvánított, a talajvízszint drasztikus helyenként több méteres süllyedése miatt. A szakértők szerint a nem megfelelő vízmegtartás és a kiszáradás miatt mára a hazai mezőgazdasági területek jelentős része az elsivatagosodás közvetlen küszöbére sodródott. Ennek megállítására és visszafordítására kormányprogram is indult a közelmúltban.

0: Jennifer Page 98-as slágerét hallgatok itt a rádió mostban, és pontosan a Crash zenének a streaming platformokon és a közösségi médiában tapasztalható megújult generációkon átívelő népszerűségét kihasználva, jelenleg éppen egy idei európai turnéra készül az előadó művésznő Jennifer Page. Innen persze rögtön felmerült bennem a kérdés, hogy mi van például az elmúlt 5 év X-faktor és Megasztár győzteseivel, mert alig-alig hallani róluk. Nos, 2025-ben ugye Belánó futott be az X-faktor, Tóth Andi mentorátjaként, és miután felmarkolta a fődíjat, most éppen a zenei karrier beindítására, stúdió munkákra és videoklipjeire fordítja azt. 2025-ben a Megasztár lengyel Johanna lett, ugye ő Jaylen néven már korábban is aktív énekesnő volt, hát azóta már ugye szerepelt másik tévéműsorban, valamint a Sziget Fesztiválos fellépésére készül jelenleg, és külföldön stúdiózik, dalokat rögzít. A 2024-es X-faktor győztes Fehér Krisztián, hát egyelőre, hogy is mondjam, nem nagyon hallott magáról, bár kétségtelen, hogy a naptárban vannak koncertdátumjai, saját dalokat is ír. Gudics Máté, a Megasztár 2024-es győztese jelen pillanatban egyetemi zenei képzéseket folytat, és strandfesztiválos fellépésre készül. A 2022-es X-faktor győztes Solyom Bernadett, ugye By Alex mentorátjaként nyert, írja a dalokat, és több videoklipet is készít. A 2021-es X-faktor győztes Ali igen felkapott hazai előadóvá lett számtalan milliós nézettségű saját slágerrel. De mindegyikükről elmondható, hogy az utóbbi időben hát nem annyira tüsténkednek.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Futnak

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Múzeumok éjszakája a Szennai Skanzenben. Június 20-án izgalmas nyáresti programokkal, köztük Szent Iván napi népszokásokkal, szerelmi jóslással, koszorú készítéssel, filmvetítéssel, meseelőadással, rendhagyó tárlatvezetéssel, kézműves játszóval és sok-sok finomsággal várjuk látogatóinkat. A jó hangulatról a Dongó Helka zenekar koncertje gondoskodik. Az estét Szent Ivánéi tűzugrás és táncház zárja a Berbécs együttessel. Ledd meg kedvesed egy felejthetetlen randi estével, és választátok randi kosarunkat. Bővebb információk és jegyek elővételben www.szennai.skanzen.hu.
5: Egy nyári és balkonnövény akció a Hélia kertészetben. Mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával, valamint akciós egynyáriakkal és balkonnövényekkel várunk a hét mindennapján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
6: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
7: Igen!
8: A kaposvári Vesztnagykerben.
6: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
8: Nagyker áron mindenkinek.
6: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
8: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
4: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
9: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
10: Padlócsere, felújítás. Most itt a tökéletes alkalom. A Diego-ban 15% kedvezménnyel vásárolhatod meg a laminált és vízálló laminált padlókat, valamint a kiegészítőket június 18-a és 21-e között. Ne maradj le az akcióról! Keresd a Diego áruházat Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban. Nyitva hétköznap 9-től 17.30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig. Diego.hu.
11: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
12: Már munkahelyeken is át lehet venni a használt sütőolajgyűjtő edényeket. Arany és gyémánt diplomákat adtak át az egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Könnyebbé válik a használt sütőolaj szelektív gyűjtése Kaposváron. A KHG már munkahelyekre is kiszállítja a gyűjtőedényeket előzetes igényfelmérés után. A cél, hogy minél többen csatlakozzanak a csaknem 3 éve működő rendszerhez, mert még mindig sok háztartásban a lefolyóba vagy a kommunális hulladék közé kerül a sütőolaj. A szolgáltatás díjmentes, az edényeket a dolgozók munkaidőben is átvehetik. A sütőolajgyűjtő edényeket elsőként a Bárczy Gusztáv Módszertani Központ munkatársai vehették át a munkahelyükön. Arany és gyémánt diplomával ismerték el az 50 és 60 éve végzett egykori hallgatókat a Matek Kaposvári kampuszán. Az ünnepségen mintegy 50-en vehették át díszoklevelüket, akik a Kaposvári Egyetemen, illetve a Jugelőd intézményben szereztek agrárszakmai végzettséget. Vörös Péter kampusz főigazgató kiemelte, hogy az ünnepeltek az elsők között tanultak a kaposvári agrár felsőoktatásban. Pályaorientációs fesztivált rendezett a Kaposvári Szakképzési Centrum a Városligetben. A Karrier Kaland elnevezésű eseményen több mint 506. és 7. osztályos diák ismerkedhetett meg a centrum intézményeinek szakma kínálatával. A fiatalokat több mint 30 állomás várta, ahol játékos feladatokon keresztül ismerhették meg, hogy milyen szakmákat tanulhatnak. Pár márk is marad a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klubnál. Az együttes közlése szerint a 23 esztendős játékos hosszú távra kötelezte el magát, és 2+1 éves szerződést írt alá, akár csak nemrég Filipovics Péter. A KKK saját nevelésű játékosa eddig 95 élvonalbeli meccsen lépett pályára, és a 7. szezonját kezdheti meg a csapattal. Idén is Mészáros Lőrinc áll az első helyen a 100 leggazdagabb magyar listáján. A legfrissebb rangsor szerint a vállalkozó vagyona a becslések szerint 1600 milliárd forint. A második helyen Csányi Sándor, az OTP elnöke szerepel 935 milliárd forintos vagyonnal, míg a harmadik Felcsuti Zsolt lett 594 milliárd forinttal. Jól kezdték a foci VB-t a legnagyobb sztárok. A franciák a legutóbbi játéknapon 3-1-re verték Szenegált, és Kylian Mbappé 2 gólt is szerzett. Szintén duplázott első meccsén Erling Haaland, Norvégia pedig 4-1-re verte Irakot. Argentina Algériát győzte le első csoportmeccsén 3-0-ra, és a csapat mind a 3 gólját Lionel Messi szerezte, így az övé lett a világbajnokság első mesterhármasa. A játéknap 4. meccsén Ausztria 3-1-re győzte le Jordániát.
1: Időjárás jelentés.
12: Változóan gomoly felhős napos idő várható ma. Számottevő csapadék nem fordulhat elő, legfeljebb kisebb eső, a szél pedig élénk lehet. A hőmérséklet 29 fok környékén tetőzik ma. A következő napokban tovább erősödik majd a felmelegedés, és küszöbön van a nyár első hőhulláma.
1: Időjárás jelentést hallotta
7: a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
13: 10 óra után 4 perccel járva, jó hír, hogy a mai nap az ikrek szellemi frissességétől és az oroszlán bátor önbizalmától kezdve egészen a halak szárnyaló kreativitásáig minden csillagjegynek tartogat egy-egy különleges kozmikus lehetőséget, így érdemes meghallgatni majd a napi horoszkópot itt a Rádió Mostban, hogy megtudjátok, hogy a ti életetekben hol várható ma sorsfordító áttörés. De előtte még jön egy halom sláger és egy program ajánló is.

0: Programajánló.
1: A 2001-es NSYNC sláger a PAP forgott itt a Rádió Mostban, amelynek kulissza titka, hogy ezeket a nagyon jellegzetes gépi hangeffekteket és digitális ritmusokat a producer BT egy olyan saját fejlesztésű szoftveres vágási technikával hozta létre, amely akkoriban annyira úttörőnek és bonyolultnak számított, hogy a számítógépek napokig készítettek egy-egy ilyen rövid zenei részletet. Meg is csúsztak vele egyébként időben, és nem volt meg a dal vége. Így az eredeti felvételnél maga Justin Timberlake beatboxolt egyet a dal végén. Na hát ez már itt nem hallatszott. Hallatszani fog viszont nem sokára Tate McRae, a Guns N' Roses legendás zenéje, a Terminátor filmből és Eva Max is jön. No meg a program ajánló, hiszen vészes gyorsasággal közeledik június 20-a a múzeumok éjszakája. A Ripronai Múzeumban 17-től 24 óráig zajlanak események. Börtönök régen és ma bemutatkozik a Somogy vármegyei büntetés végrehajtási intézet. Lesz élményfestés a Pacsmag műhelyjel, Vitéz János báb előadás, levéltári programok családfakutatással, múzeumi tapogatók, szakmúzeológusokkal a kiállításokon, különböző tárlatvezetések a múzeumi kiállításokon. Nyílik egy új kiállítás, benne Herman Otto, mint a leggeniálisabb és legmagyarabb tudósunk. Ismeretterjesztő előadásokon hallhatnak majd a vadak sztorik, történetek, illetve a Mentsük vagy ne mentsük, madárvételem a gyakorlatban című előadásokat, és lesz tűzugrás is a Somogy zenekarra, mindez itt Kaposváron. A Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében 17-től 23 óráig várják a kedves érdeklődőket, este 9-kor például fáklyás tárlatvezetéssel, míg a Ripronai Emlékházis látogató központban szintén délután 5-től éjjel 11-ig lesz majd zsongás, este 6-kor és 7-kor például koordinátori tárlatvezetés. De készül a Szennai Skanzen is, és a Kaposvári Polgári Kaszinó is, akik szombaton a Szent Ivánéi rendezvényt egy egész napos délsomogyi kirándulással ötvözi, szóval mindenfajta kikapcsoló és szórakoztató lehetőség várja a kedves érdeklődőket. Az igazi gyógyfürdőben nem múzeumok éjszakája lesz, hanem éjszakai fürdőzés, és buli a csillagok alatt a sztár vendég Regán Lili lesz. És amíg mindig nem elég szombatra a program, lesz orgona harsona hangverseny a Nagyboldogasszony Székes Egyházban este 7:30-tól, vasárnap pedig a színházi piknik immáron 4. alkalommal délután 3-tól.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Eva Maxdal a pörgött, ami egy 2000-es ATC dalán dolgozása volt. Hú, de régen mondtam már ki ezt a nevet. Pedig annó, most már 26 éve elég sokat kellett akkoriban konferálni. Mostanában viszont más idők járnak. DJO érkezik, aztán az S-House és a horoszkópok is. Már csak néhány perc.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Tegyünk rendet a fejekben, hogy mi a különbség a meteor, az aszteroida, a kisbolygó és az üstökös között.
3: Igazából az, hogy mit nevezünk meteornak, az nagyon régóta adott, mert ez csak a fény jelenségre utal. A világűrből, a naprendszerből érkező kisebb-nagyobb testek, hogy belépnek a Föld légkörébe őrült nagy sebességgel, az nagyon-nagyon sok energiát jelent, és a földi légkör, ahogy lelassítja őket, úgy maga ez a test felízik, megsemmisül, és közben a földi légkör is legalábbis egy csík benne, ahol ez a test halad, az felvillan, világítani fog. Amíg a fényjelenség tart, addig a maga fényjelenség a meteor, és ha valami kis darabka földet ér bármiből, ami a világűrbe jött, azt meteoritnak nevezzük.
2: Az a meteorit.
3: Tehát a kisbolygók pedig azok a testek, amik szintén naprendszerben nap körül keringenek, de egy méternél nagyobbak.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
4: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
6: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
2: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
3: 5 perc múlva lesz 3:11, és semmi laca, faca már bele is csapok a horoszkópozásba. Ikrek, a jegyedbe járó nap ma a rendkívüli szellemi frissességet ad neked, így ez a tökéletes nap arra, hogy ragyogó ötleteiddel lenyűgözd a környezetedet. Rák, belső megérzéseid és intuícióid ma csalhatatlanul működnek, ezért bátran hagyatkozz a megérzéseidre a pénzügyi vagy magánéleti döntéseid során. Oroszlán, a jegyedbe lépő hold feltölti az önbizalmadat, így ma nincs előtted olyan akadály, amelyet ne tudnál a veled született sármoddal és bátorsággal legyőzni. Szűz, bár a háttérben szeretnél maradni, a precizitásod és a logikus gondolkodásod ma olyan elismerés hozhat neked, amit már régóta megérdemeltél volna.
2: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Bár nem hallatszott, magyar előadókat hallgattunk, az U-Hackert és Judy J-t. Nickelback érkezik a folytatásban, előtte egy kis horoszkóp. Mérleg, kiváló alkalom a mai nap a társasági életre és a kapcsolat építése, hiszen olyan inspiráló emberekkel találkozhatsz ma, akik hosszú távon segíthetik a céljaidat. Skorpió, a karrieredben vagy egy fontos projektedben ma komoly áttörést érhetsz el, ha hajlandó vagy a megérzéseid mellett a józan logikádra is támaszkodni. Nyilas, tanulásra, új információk befogadására és távoli tervek szövegetésére hív a mai nap, amely során egy váratlan beszélgetés teljesen új perspektívát nyithat meg előtted. Bak, egy régóta húzódó érzelmi vagy anyagi kérdés végére tehetsz ma pontot, ha mered elengedni a múlt sérelmeit és a merev ellenőrzési vágyadat.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Hamarosan zárul a horoszkóp, már csak 4 jóslat van vissza. Vízöntő. A párkapcsolati és partnerségi ügyek kerülnek ma a fókuszba, ahol az őszinte nyílt kommunikációval elképesztő harmóniát és mély megértést teremthetsz. Halak. A Vénusz és a Neptunusz varázslatos fényszöge miatt ma szintén szárnyal a kreativitásod, ami abban segít, hogy a legszürkébb napi rutin feladatokat is örömmel végezd el. Kos. A kreativitásod és a játékos éned ma a maximumon pörög, így bátran vállalj be egy kis kockázatot, vagy kezdeményezz a szerelemben, mert a csillagok most melletted állnak. Bika. Otthonod és a szeretteid köre nyújtja ma számodra a legnagyobb biztonságot, ahol egy őszinte beszélgetés során mély érzelmi gyógyulást tapasztalhatsz meg. Ezzel pedig nem csak a horoszkópnak van vége, hanem az én műszakomnak is, úgyhogy búcsúzom a holnap reggelig. Viszont hallásra, sziasztok!
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most!

0: Reklám.
1: Ingatlan tulajdonosok, figyelem! A Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Vállalja a magántulajdonban lévő hulladékgyűjtő tartályok belső mosását, fertőtlenítését kizárólag előzetes megrendelés alapján. Adja le rendelését június 23-áig az ügyfélszolgálat@khg.hu címen. További információk a www.khg.hu oldalon.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Két új kerékpárút készülhet el Kaposváron, őzeket mentettek a somogyi tűzoltók. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Két új kerékpárút építése készülhet el Kaposváron. Szita Károly polgármester tájékoztatása szerint elkészültek a Kaposfüredi és a Guba Sándor utcai kerékpárutak végleges tervei, így hamarosan kiírhatják a kivitelezéshez szükséges közbeszerzést. A fejlesztés célja, hogy biztonságos kerékpáros kapcsolat jöjjön létre Kaposfüred az egyetem és a város között. Szita Károly szerint régóta várt beruházásról van szó, amelyet az itt élők is hosszú ideje szorgalmaznak. Őzeket mentettek a somogyi tűzoltók az elmúlt napokban. Hétfő este két őzbak esett egy csaknem 3 méter mély használaton kívüli medencébe a siófoki szennyvíz tisztító telepen. Az állatokat a siófoki tűzoltók a vízmű munkatársával közösen emelték ki, majd szabadon engedték őket. Kedden hajnalban Kaposváron pedig a Raktár utcában volt szükség segítségre, ott ugyanis kerítés rácsai közé szorult egy őz. A tűzoltók szétfeszítették a fém szerkezetet, az állat pedig sértetlenül térhetett vissza a természetbe. Hasznos tanácsokat osztott meg a Kötél Speciális Mentőegyesület a vakáció előtt, hogy senki se fulladjon vízbe a nyári strandoláskor. Egyebek mellett azt kérték, hogy csak kijelölt fürdőhelyen fürödjünk, a gyerekek pedig kizárólag felnőtt felügyelete mellett menjenek vízbe. Arra is figyelmeztettek, hogy ne ugorjunk ismeretlen vízbe, ne fürödjünk egyedül, és alkohol fogyasztása után sem menjünk vízbe. A kötél évente átlagosan 10-12 alkalommal kap riasztást vízi balesetekhez. Besurranásos lopások miatt emelt vádat a Kaposvári járási ügyészség két férfi ellen. A tettesek 2024. októbere és decembere között 5 kaposvári társasház lakásába jutottak be a nyitva hagyott ajtókon keresztül. A fiatalabb férfi figyelt, míg a társa értékek után kutatott. A legnagyobb zsákmányuk 200 ezer forint készpénz volt. A nyomozók 2025. januárjában fogták el őket. Az ügyészség az idősebb vádlottal szemben végrehajtandó fegyházbüntetést, fiatalabb társával szemben pedig felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Tovább csökkent a Balaton vízszintje a nyári szezon kezdetére. A legfrissebb adatok szerint hétfő reggel 78 cm-es átlagos vízállást mértek a tónál. A szakemberek szerint a tartósan csapadék szegény meleg időjárás és az intenzív párolgás is hozzájárul a vízszint tapadásához. A szakemberek szerint azonban a jelenlegi vízállás mellett a strandok és a vízi szolgáltatások működése továbbra is biztosított, és a fürdőzés nincs veszélyben.
0: Időjárás jelentés.
3: Változóan gomoly felhős napos idő várható ma. Számottevő csapadék nem fordulhat elő, legfeljebb kisebb eső, a szél pedig élénk lehet. A hőmérséklet 29 fok környékén tetőzik ma. A következő napokban tovább erősödik majd a felmelegedés, és küszöbön van a nyár első hőhulláma.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenét.

Ez volt The Weeknd slágere itt a 91.2 rádió, mostan a Dancing in the Flames. Nagyon kellemes és vidám hét közepét, kellős közepét, szerda délelőtöt kívánok nektek. Hétágra süt a nap, és kellőképpen befűtenek ma is. Már ebben az időszakban is erős az UV sugárzás, úgyhogy mindenképpen tegyétek meg az óvintézkedéseket. Én Horváth Szabi vagyok, 17 óráig leszek ma is a mikrofonnál. Hamarosan programajánlókat is azok, illetve majd megnézzük a rövid és a hosszú távú időjárás előrejelzést is, hogy mit mutat nekünk majd a hét második felére, például ugye a hétvégére, de már előre bocsájtom, hogy lehet tervezni a szabadtéri programokat is. Nyilvánvalóan ugye a korábban említett erős UV-sugárzás hatására azért oda kell figyelni, de lehet mondjuk vízpart melletti programokban is gondolkodni, hiszen kánikulai forróságnak nézzünk elébe, de ez legyen majd a jövő zenéje, most azonban a Soulwave stágra jön a boldognak lenni, aztán itt lesz a 99 Souls, a Destiny's Child-al és Brandivel is hozzák a The Girl Is Mine című dalt. Maradjatok velünk a folytatásban, és mindenkinek kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánok! Mi?

0: A műsorszám támogatója az idén egyéves à la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervizszolgáltatás egy helyen.
1: Programajánló.
2: Szépen sorba vesszük majd a mai nap folyamán a Múzeumok Éjszakája programsorozat állomásait. Június 20-án szombaton lesz egyébként 17 órától éjfélig. A Réprónai Múzeum is várja az érdeklődőket. Börtönök régen és ma címmel bemutatkozik majd a Somogy vármegyei büntetés végrehajtás intézet. Lesz élményfestés a Pacsmag műhelyel. Vitéz János báb előadását is meg lehet majd tekinteni, de lesznek levéltári programok családfakutatással, múzeumi tapogatók, szakmuzeológusokkal, a kiállításaikban, tárlatvezetők. A múzeumi kiállításokban lesz egy kiállítás megnyitó is, méghozzá a leggeniálisabb és legmagyarabb tudósunk címmel Herman Otto kiállításának megnyitója, és persze nem maradnak ki a sorból az ismeretterjesztő előadások sem. Dr. Kemenszky Péter megyei fővadász Vadak sztorik történetek címmel tart majd előadást, és ott lesz a helyszínen Dr. Molnár Marcell biológus is. Mentsük vagy ne mentsük címmel Madárvédelem a gyakorlatban. Ez lesz az előadás témája, és egy tűzugrás is várja majd az érdeklődőket a Somogy zenekarral. Mindez tehát június 20-án a Múzeum Éjszakája programsorozaton belül a Réprónai Múzeumban 17 és 24 óra között.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!
0: A műsorszám támogatója az idén egyéves à la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervizszolgáltatás egy helyen.
1: Reklám.
3: Stúdió vendégünk Rege Péter, az à la carte autóház márka kereskedés vezetője. Az itt létének apropója pedig az autóház egy éves születésnapja. Természetesen nem csak új autót lehet vásárolni, hanem a szerviz hátteret is biztosítják. Jól tudom?
4: Kereskedésünk egyik kiemelkedő szolgáltatása a modern szervizközpont, ahol rendszeres karbantartások mellett garanciális és garanciális időn túli javításokat is végzünk. Különösen fontos

0: Fontos szerepet kap teljes körű kárügyi intézés nálunk, melynek köszönhetően egy esetleges baleset után az ügyfeleknek nem kell külön-külön intézniük javítása kapcsolatos teendőket. A kárrendezéstől kezdve a javításig minden folyamatot szakembereink koordinálnak, így az autótulajdonosok gyorsabb és kényelmesebb ügyintézésre számíthatnak.
1: Tehát akkor mondhatjuk, hogy minden egy helyen.
0: Természetesen.
1: Egy éves születésnap az általában kedvezményekkel szokott járni. Milyen meglepetésekkel várjátok a kedves érdeklődőket?
0: Nyilván az nálunk is így van. Az első évforduló alkalmából az Alakárta Autóház szeretné megköszönni az ügyfelei bizalmát. Ennek részeként különböző szervizkedvezményekkel készülünk, melyek kiváló lehetőséget kínálnak az autók felkészítésére és karbantartására.
1: Biztos vagyok benne, hogy vannak még jó kis kedvezmények és akciók. Személyesen is lehet érdeklődni, és online is. Mik az elérhetőségek?
0: Márka kereskedésünk Kapos mérő felé vezető úton, a Hársalja utca 5 szám alatt található, a weboldal címünk pedig a www.alakartaautohaz.hu.
1: Köszönjük szépen a megosztott információkat.
0: Mi is köszönjük, és hamarosan újabb információkkal jelentkezünk.
2: Reklám hangzott el. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

nappal szólnak a legjobb zenék itt a 91.2 Rádió Moston, 0670 32 32 355, ez pedig a telefon, SMS és Viber számunk, ahová folyamatosan várom a közlekedési információkat, és természetesen az egyéb jellegű üzeneteket is. Délben majd a legfrissebb hírek, információk érkeznek, aztán indul a siestóra a szokásos menetrend szerint az ebéd mellé passzolóan, zenei kínálatunkból jönnek majd a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamok is. Most pedig a folytatásban 2015-ből Bruce Fillier, ismertebb művész nevén Szigála, egy fiatal angol dalszerző producer érkezik, aki olyan előadóknak ír dalokat, mint Felix Jan és Ella Airi. A következő felvétele pedig a Jackson 5 meg a sláger az ABC alapjaira épülő Easy Love lesz itt a 91.2 Rádió Moston.

forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig

0: Reklám. Padlócsere, felújítás. Most itt a tökéletes alkalom. A Diego-ban 15% kedvezménnyel vásárolhatod meg a laminált és vízálló laminált padlókat, valamint a kiegészítőket június 18-a és 21-e között. Ne maradj le az akcióról! Keresd a Diego áruházat Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban. Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig. Diego.hu.
1: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
2: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
3: Igen!
4: A kaposvári West Nagykerben.
2: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
4: Nagyker áron mindenkinek.
2: West Nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
4: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
1: Múzeumok éjszakája a Szennai Skanzenben. Június 20-án izgalmas nyáresti programokkal, köztük Szent Iván napi népszokásokkal, szerelmi jóslással, koszorú készítéssel, filmvetítéssel, meseelőadással, rendhagyó tárlatvezetéssel, kézműves játszóval és sok-sok finomsággal várjuk látogatóinkat. A jó hangulatról a Dongó Helka zenekar koncertje gondoskodik. Az estét Szent Ivánéjé tűzugrás és táncház zárja a Berbécs együttessel. Ledd meg kedvesed egy felejthetetlen randi estével, és válasszátok randi kosarunkat. Bővebb információk és jegyek elővételben www.szennai.skanzen.hu.
5: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
1: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
6: Egy nyári és balkonnövény akció a Hélia kertészetben. Mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával, valamint akciós egynyáriakkal és balkonnövényekkel várunk a hét mindennapján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
1: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical a régió vezető gasztroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Jelzőlámpás kereszteződés lesz a főutca végén, Nagy Imrére emlékeztek tegnap Kaposváron. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a rádió most híreivel. Elkészültek a tervek, hogy hogy alakítanák át a Hársfa utca, Virág utca, Pécsi utca és főutca kereszteződését. Erről Szita Károly polgármester számolt be a Facebook oldalán. A forgalmat okos jelzőlámpás rendszerrel szeretnék javítani, ugyanis a Hársfa utcából sokszor nagyon nehezen lehet kikanyarodni. A rendszer érzékelők és kamerák segítségével valós időben figyelni a forgalmat és ehhez igazítaná a jelzések időzítését. A beruházás jelenleg engedélyezési szakaszban van, a kivitelezés majd ezután indulhat el. Nagy Imrére és mártír társaira emlékeztek Kaposváron a kivégzésük 68. évfordulóján kedden. A Nagy Imre téren tartott megemlékezésen felidézték, hogy 1958. június 16-án végezték ki a volt miniszterelnököt és társait, akiket 1989-ben újra temettek. A rendezvényen Polgár Tamás, a levéltár igazgatója kiemelte, hogy Nagy Imre nem kért kegyelmet, és a történelmi emlékezetben a szabadság melletti kiállás egyik jelképe maradt. Pintér Rómeó alpolgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy az 1989-es újratemetés nem csak a mártírok előtti tisztelgés, hanem a rendszerváltás egyik fontos erkölcsi pillanata is volt. Pár márki is marad a Kométa KVG kaposvári kosárlabda klubnál. Az együttes közlése szerint a 23 esztendős játékos hosszú távra kötelezte el magát, és 2+1 éves szerződést írt alá, akár csak nemrég Filipovics Péter. A KKK saját nevelésű játékosa eddig 95 élvonalbeli meccsen lépett pályára, és a 7. szezonját kezdheti meg a csapattal. Ezen a héten már a védett árnál is olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt mérséklődhetnek az üzemanyagárak a kutakon. A benzin piaci ára jelenleg 639, a gázolaj pedig 663 forint. A kedvező nemzetközi árfolyamok miatt akár már a napokban csökkenés jöhet az áraknál. Jól kezdték a foci VB-t a legnagyobb sztárok. A franciák a legutóbbi játéknapon 3-1-re verték Szenegált, és Kylian Mbappé 2 gólt is szerzett. Szintén duplázott első meccsén Erling Haaland, Norvégia pedig 4-1-re verte Irakot. Argentina Algériát győzte le első csoportmeccsén 3-0-ra, és a csapat mind a 3 gólját Lionel Messi szerezte, így az övé lett a világbajnokság első mesterhármasa. A játéknap 4. meccsén Ausztria 3-1-re győzte le Jordániát.
3: Időjárás jelentés.
7: Délután is marad a változóan gomoly felhős napos idő, számottevő csapadék nem várható, legfeljebb kisebb eső fordulhat elő. A hőmérséklet 29 fok környékén alakul, a szél pedig olykor élénk lehet. A következő napokban tovább melegszik az idő, a hétvégére pedig megérkezhet a nyár első hőhulláma, akár 33 fokos kánikulával.
3: Időjárás jelentést hallotta
8: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
9: No, kérem szépen, ezen is túl vagyunk, mármint a délelőtti napszakon, hiszen 3,5 perc elmúlt el déli 12 óra. Nagyon kellemes és vidám szerda délutánt kívánok nektek. Itt a Rádió Moston pedig a Siesta órát halljátok már. Zenei kínálatunkból érkeznek a legkönnyedebb és leghangulatosabb dalok is, és természetesen, ha most ebédeltek, akkor jó étvágyat kívánok hozzá. Jön Lost Frequencies legújabb dala, Leave It All, előtte pedig egy bulis vidám slágerrel indulunk 2010-ből, ez Shakira és a Confreshly Crown közös vakavaka.

0: Africa. Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Ilyen napon szólnak itt a Rádió Most FM 91.2-n. A legjobb zenék ez volt a The Badrass és a This Is Your Life 1991-ből. Másfél perccel vagyunk egyébként negyed egy előtt, és a délelőtt folyamán Zsombor is telefonált nekünk, és én is megerősítem, hiszen éppen ott ültem mellette az autóban, amikor telefonált rádiónknak, hogy a Bartók Béla úti keresztetődésben nem működnek a jelzőlámpák. Ugye az E.ON egy nagyobb szabású fejlesztést hajt végre, méghozzá egy villamos oszlopcserét, és emiatt a Donneri városrész jelentős területén nincsen áramszolgáltatás. Egyébként ez valamilyen szinten ugye minket is érint, mert jelen pillanatban a rádióműsor szolgáltatásunk éppen aggregátoron megy. Ez egyébként a kulisszatitok, de egy a lényeg, hogy próbáltuk meg észrevétlenül megoldani az átállást a hivatalos áramszolgáltatásról, ugye az alternatív energiaforrásra. A folytatásban azért a legjobb zenék velünk lesznek itt a Rádió Most FM 91.2-n rendíthetetlenül, jön Pink és a Trustfall, előtte pedig Justin Bieber és Quavo közösen szól, ez az

0: Olivia Rodrigo hozta a slágerlisták illéről egyenesen a Drop Dead című felvételt ide a 91.2 Rádió Mostra. 2 perccel múlt el fél egy, elérhetőségünk változatlan, várom a közlekedési információkat is, ha vannak. 0670-32-32-355, ez a telefon, SMS és Viber számunk. Hamarosan pedig a 2000-es évek első felébe kalózollak el benneteket zeneileg, hiszen egy rövid kereskedelmi kitérőt követően hozom 2004-ből Eric Price dalát, ez lesz a Colony.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
3: Kedvenc zenéddel! Music, music. A pillanat a tiéd.

és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n. A Coldplay sláger, ez volt a Feels Like I'm Falling in Love 2024-ből, egy perccel múlt el 3:41, ez pedig még mindig itt a Rádió Moston a Siesta óra. Egy órakor pedig a legfrissebb hírekkel, információkkal Cserhalmi Krisztián kollégám érkezik. Én pedig ránéztem gyorsan az időjárás előrejelzésre. Napos felhős időszakok váltakoznak majd a kora délutáni órákban. Számottevő csapadékra vétel körzetünkben nem kell számítani, elszórtan azért záporok, zivatarok kialakulhatnak, de annyira tényleg nincs sok esély rá. Viszont nagyjából olyan 25-26 fok környékén van a hőmérséklet, és ez még emelkedni fog a kora délutáni órákra, 30 fokig előreláthatóan. Erős az UV-sugárzás ezekben a percekben is, és ki is tart majd ez egészen délután 5 óráig bezáróan. Úgyhogy ha szabadban dolgoztok esetleg, akkor mindenképpen tegyétek meg a szükséges óvintézkedéseket, fényvédőkrémek használata, és természetesen az alkoholmentes folyadékok utánpótlása is nagyon fontos tényező ebben a kérdésben. 0670 32 35 pedig az elérhetőségünk. Várom továbbra is az egyéb jellegű üzeneteket és természetesen a közlekedési infókat is. A zenék közül pedig Licky Lee folytatja a sort, ez pedig az I Follow Rivers.

0: Reklám.
1: Buongiorno!
0: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
2: A tájékoztatás nem teljes körű. A la carte autóház Kaposvár, Hársalja utca 5.
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70-170-87-75.
4: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
5: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Két új kerékpárút készülhet el Kaposváron. Már munkahelyeken is át lehet venni a használt sütőolajgyűjtő edényeket. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Két új kerékpárút építése készülhet el Kaposváron. Szita Károly polgármester tájékoztatása szerint elkészültek a Kaposfüredi és a Guba Sándor utcai kerékpárutak végleges tervei, így hamarosan kiírhatják a kivitelezéshez szükséges közbeszerzést. A fejlesztés célja, hogy biztonságos kerékpáros kapcsolat jöjjön létre Kaposfüred az egyetem és a város között. Szita Károly szerint régóta várt beruházásról van szó, amelyet az itt élők is hosszú ideje szorgalmaznak. Könnyebbé válik a használt sütőolaj szelektív gyűjtése Kaposváron. A KHG már munkahelyekre is kiszállítja a gyűjtőedényeket előzetes igényfelmérés után. A cél, hogy minél többen csatlakozzanak a csaknem 3 éve működő rendszerhez, mert még mindig sok háztartásban a lefolyóba vagy a kommunális hulladék közé kerül a sütőolaj. A szolgáltatás díjmentes, az edényeket a dolgozók munkaidőben is átvehetik. A sütőolajgyűjtő edényeket elsőként a Bárci Gusztáv Módszertani Központ munkatársai vehették át a munkahelyükön. Arany és gyémánt diplomával ismerték el az 50 és 60 éve végzett egykori hallgatókat a Matek Kaposvári kampuszán. Az ünnepségen mintegy 50-en vehették át díszoklevelüket, akik a Kaposvári Egyetemen, illetve a Jugelőd intézményben szereztek agrárszakmai végzettséget. Vörös Péter kampusz főigazgató kiemelte, hogy az ünnepeltek az elsők között tanultak a kaposvári agrár felsőoktatásban. Hasznos tanácsokat osztott meg a Kötél Speciális Mentőegyesület a vakáció előtt, hogy senki se fulladjon vízbe a nyári strandoláskor. Egyebek mellett azt kérték, hogy csak kijelölt fürdőhelyen fürödjünk, a gyerekek pedig kizárólag felnőtt felügyelete mellett menjenek vízbe. Arra is figyelmeztettek, hogy ne ugorjunk ismeretlen vízbe, ne fürödjünk egyedül, és alkohol fogyasztása után sem menjünk vízbe. A kötél évente átlagosan 10-12 alkalommal kap riasztást vízi balesetekhez. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. A szervezők közlése szerint minden táv elérte a létszámlimitet, ezért lezárták a jelentkezést a július 18-ára tervezett Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres főtávra már korábban több mint 10.000 indulóval megtelt a mezőny, mostanra pedig a 2,6 kilométeres féltávon és a SZÁV versenyen sem maradt szabad hely. A szervezők jelezték, hogy ha az időjárás vagy más körülmény miatt halasztani kell az eseményt, az új időpontra ismét megnyitják a nevezést. Idén is Mészáros Lőrinc áll az első helyen a 100 leggazdagabb magyar listáján. A legfrissebb rangsor szerint a vállalkozó vagyona a becslések szerint 1600 milliárd forint. A második helyen Csányi Sándor az OTP elnöke szerepel 935 milliárd forintos vagyonnal, míg a harmadik Felcsuti Zsolt lett 594 milliárd forinttal.
0: Időjárás jelentés.
7: Délután is marad a változóan gomoly felhős napos idő, számottevő csapadék nem várható, legfeljebb kisebb eső fordulhat elő. A hőmérséklet 29 fok környékén alakul, a szél pedig olykor élénk lehet. A következő napokban tovább melegszik az idő, a hétvégére pedig megérkezhet a nyár első hőhulláma, akár 33 fokos kánikulával.
5: Időjárás jelentést hallottak
1: a Rádió Most stúdiójában.
5: Horváth Szabi.
8: A délutáni órákban is veletek leszünk, és hozom a legjobb zenéket, hogy gyorsabban és könnyebben teljen a hátralévő munkaidő. Egészen 17 óráig leszek a mikrofonnál, tartsatok ti is velünk. Jön a Well Hello és az Ölelni szavakkal, előtte pedig Lutris, a Macnél 2002-es dalával indul most.

kilencben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél vagy, bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés.

0: Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n, 2 perccel múlt el 4:42, további szép szerda délutánt kívánok nektek, Horváth Szabi vagyok, június 17-e szerda van tehát, és a mai napon az Alida és Laura nevű ismerőseinket köszöntjük. Az Alida egy német eredetű névjelentése nemes, az Alida név kedves, barátságos művészi hajlamokkal megáldott személyiség kialakulását segíti, a név viselői vágyják a szépség mindenfajta megnyilvánulását az életben, ugyanakkor nem mindig hajlandóak meghozni a szükséges áldozatot azért, hogy álmaik valóra válhassanak. Érzelmileg könnyen befolyásolhatók ugyanakkor, és mások gyakran fogadják őket bizalmukba, mert sokan találják őket kellemes, rokon szenves személyiségnek. A Laura pedig egy latin eredetű névjelentése, babérfa, babérkoszorú. A Laura név az üzleti életben sikeres egyéniség kialakulását segíti, a név viselői becsvágyúak, és tele vannak olyan ötletekkel, amelyek eredetiek és előre mozdítóak. Számukra a siker előrelátott megoldás. El sem tudnak képzelni okot arra, hogy ne érjék el céljukat, hiszen hatalmas önbizalmuk, határtalan energiájuk és lelkesedésük is ezt segíti. Amíg szabadnak érzik magukat az egyhangúságtól és a robotolástól, és látják, hogy haladnak, addig vidámak, lendületesek és derülátóak a jövőt illetően. Ezt írt a nagy kalendárium az Alida és Laura nevekről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek az Alinák, az Alindák, a Batók, a Folkusok, a Nikanderek, a Szabolcsok, a Tesszák, az Izmaelek, a Marciánok, a Teofilák, a Terézek, a Teréziák, a Zoárdok, az Adolfok, a Töhötömök, a Jankák, a Teofilek és a Gergelyek is. Minden ünnepeltnek sok boldogságot kívánok, és egy jó kis energikus dalt hozok a folytatásban nekik, a Why Don't We felvételét, a Fallint.
1: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen, nothing but you and I. Can't stop my heart from beating. Why do I love this feeling? Make me a promise, tell me you'll stay with me. If I'm being honest,

0: műsorszám támogatója az idén egyéves A la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervízszolgáltatás egy helyen.
1: Programajánló.
2: Folytatom a folytatásban, így fél perccel fél kettő után a Múzeum éjszakája programsorozat kirészletezését. Június 20-án, tehát már górcső alá vettük a Ripronai Múzeum programját, de lesz még program a Szent Jakabi Bentfés apátság romkertben is 17 órától 23 óráig a Várdomb utca egyes szám alatt, 21 órai kezdettel fáklyás tárlatvezetés is színesíti a programot, míg a Ripronai Emlékház és Látogató Központban a Fodor József utca 35-ös szám alatt 17 és 23 óra között is várják az érdeklődőket, de este 6 és 7 órakor koordinátori tárlatvezetés is lesz a program keretében, illetve Szennán a Szenai Skanzenben is lesz Múzeumok éjszakája program, Lepd meg kedvesed randi kosarunkkal címmel, valamint este 6 órakor kezdődik egy fotókiállítás és filmvetítés, aztán 20 óra 30 perckor indul a Dongó Helka koncert, 21 óra 30 perces kezdéssel pedig Szent Iványi táncáz és tűzugrás lesz a Berbécs együttessel. Itt a rádió Moston pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően hozom majd Tom Novi és Limada lát a Tékét címűt.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a rádió Most!
0: A műsorszám

0: támogatója az idén egyéves à la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervizszolgáltatás egy helyen.
1: Reklám. Stúdió vendégünk Rege Péter, az à la carte autóház márka kereskedés vezetője. Az itt létének apropója pedig az autóház egy éves születésnapja.
2: Az à la carte autóház az elmúlt éven sokak számára vált ismerős névé, nem csak Kaposváron, de Kaposvár környéken is. Kereskedésünkben 9 népszerű márka modelljei közül válogathatnak az ügyfelek, legyen szó első autóról, családi autóról, vagy akár céges használatra keresett modellről. Cél számunkra egyszerű, segíteni ügyfeleinknek megtalálni azt az autót, amely valóban megfelel az igényeiknek hétköznapi, akár céges felhasználásra.
1: Természetesen nem csak új autót lehet vásárolni, hanem a szerviz hátteret is biztosítják.
2: Kereskedésünk egyik kiemelkedő szolgáltatása a Modern Service Központ, ahol rendszeres karbantartások mellett garanciális és garanciális időn túli javításokat is végzünk. Különösen fontos szerepet kap teljes körű kárügyintézés nálunk, melynek köszönhetően egy esetleges baleset után az ügyfeleknek nem kell külön-külön intézniük a javítással kapcsolatos teendőket. A kárrendezéstől kezdve a javításig minden folyamatot szakembereink koordinálnak, így az autótulajdonosok gyorsabb és kényelmesebb ügyintézésre számíthatnak.
1: Tehát akkor mondhatjuk, hogy minden egy helyen.
2: Természetesen.
1: Személyesen is lehet érdeklődni, és online is. Mik az elérhetőségek?
2: Márkakereskedésünk Kapos mérő felé vezető úton, a Hársalja utca 5 szám alatt található, a weboldal címünk pedig a www.alacarteautoház.hu.
1: Köszönjük szépen a megosztott információkat.
2: És köszönjük, és hamarosan újabb információkkal jelentkezünk.
3: Reklám hangzott el. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottam. Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.

Panda, Mr. Santana, GMB. Ilyen a passzónak itt a Rádió Most FM 91.2-n a legjobb zenék, másfél perccel vagyunk 3:42 előtt, és kaptunk egy hallgatói üzenetet, egy segítségkérést, abban próbálunk segíteni, hogy az információ eljusson az illetékesekhez, ez nyilvánvalóan az EON-t érinti elsősorban. Hallgatónk azt írja egyébként, hogy nagyjából múlt hét kedd óta nincsen közvilágítás, ugye ez az esti éjszakai órákat jelenti, a Hásfa utca és a Szántó Imre utca környékén, vagy hát ezek fedettségében, és már többször is próbálták jelezni a hibát az EON-nak, de eddig előre jutás nem történt az ügyet illetően, és azért is kerestek meg bennünket, hogy talán így rajtunk keresztül az illetékesekhez eljut az információ, tehát múlt hét kedd óta nincsen közvilágítás a Hásfa utca és a Szántó Imre utca térségében. Remélem, hogy tudtunk segíteni, és abban is bízom, hogy eljutott az információ az illetékesek fülébe. Itt a Rádió Mostan pedig Pearl dalával megyünk tovább a You Go Your Way címvel, délután 2 órakor pedig érkezik Krisztián a legfrissebb hírekkel. Fokkal.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Ez volt a Halott Pénz, HBT és Kövári közös élnünk kellett volna itt a 91.2 Rádió Moston. Hát mi is élünk, dolgozunk, ahogyan azt kell, ugye bár mint minden nap, de természetesen most egy kicsit rendhagyó módon, hiszen ugye az E.ON fejlesztési munkálatokat hajtott végre a Donneri városrészen, méghozzá egy villanyoszlopot cseréltek le. Elég nagyszabású volt ez a munkafolyamat, hiszen elég nagy területet is érintett az áramkimaradás, ami ebből akadt. Minket is érintett az adótechnikánkat a víztoronynál, aminek kapcsán viszont ugye aggregátorról ment egészen mostanáig rádiónk áramellátása, ezt a következő percekben vissza fogjuk majd állítani, ennek kapcsán pedig várható majd néhány perces adáskimaradás műsorunkban, emiatt szíves türelmeteket és elnézéseteket. Kérjük, az interneten megyünk megállás nélkül, ott nem lesz szakadás a műsorban, úgyhogy annyit kérünk, hogy FM-en a 91.2-n ezt a pár perc kimaradást hidaljátok át, aztán maradjatok velünk a folytatásban is. Katy Perry érkezik a Lifetime-szal, aztán itt lesz a Compact Disco is You Don't Care.

0: Reklám.
1: Június 20-án téged is várunk az év első éjszakai fürdőzésére, az Igali Gyógyfürdőbe. A gyógyvíz, a hangulatosan kivilágított medencék látványa, a finom koktélok és a legjobb zenék teszik teljessé az élményt. 19 órától DJ Volumen a legjobb parti zenékkel szórakoztat. 21 órától a sztár vendég Regán Lili pörgeti fel a hangulatot. A fürdő június 20-án éjfélig tart nyitva. Igal Nights. Buli a csillagok alatt. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
2: Egy nyári és balkonnövény akció a Hélia kertészetben. Mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával, valamint akciós egynyáriakkal és balkonnövényekkel várunk a hét mindennapján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhozszállítással 70-170-87-75.
4: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
5: Múzeumok éjszakája a Szennai Skanzenben. Június 20-án izgalmas nyáresti programokkal, köztük Szent Iván napi népszokásokkal, szerelmi jóslással, koszorú készítéssel, filmvetítéssel, meseelőadással, rendhagyó tárlatvezetéssel, kézműves játszóval és sok-sok finomsággal várjuk látogatóinkat. A jó hangulatról a Dongó Helka zenekar koncertje gondoskodik. Az estét Szent Ivánéi tűzugrás és táncház zárja a Berbécs együttessel. Ledd meg kedvesed egy felejthetetlen randi estével, és válasszátok randi kosarunkat. Bővebb információk és jegyek elővételben www.szennai.skanzen.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Jelzőlámpás kereszteződés lesz a főutca végén, már az új szezonra egy Zarákóczi. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Elkészültek a tervek, hogy hogyan alakítanák át a Hársfa utca, Virág utca, Pécsi utca és Fő utca kereszteződését. Erről Szita Károly polgármester számolt be a Facebook oldalán. A forgalmat okos jelzőlámpás rendszerrel szeretnék javítani, ugyanis a Hársfa utcából sokszor nagyon nehezen lehet kikanyarodni. A rendszer érzékelők és kamerák segítségével valós időben figyelni a forgalmat és ehhez igazítaná a jelzések időzítését. A beruházás jelenleg engedélyezési szakaszban van, a kivitelezés majd ezután indulhat el. Új sporteszközökkel bővült a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ. A Fogyatékkal Élők Somogyvár megyei Sportszövetsége a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával két floor curling szettet szerzett be az iskola számára. Az eszközöket szerdán vehették birtokba a gyerekek, akik ki is próbálhatták a sportágat. A fiatalok számára egy gyereknapot tartottak, amin sportos és ügyességi feladatok, valamint közös családi programok is várták a résztvevőket. Besurranásos lopások miatt emelt vádat a kaposvári járási ügyészség két férfi ellen. A tettesek 2024. októbere és decembere között öt kaposvári társasház lakásába jutottak be a nyitva hagyott ajtókon keresztül. A fiatalabb férfi figyelt, míg a társa értékek után kutatott. A legnagyobb zsákmányuk 200.000 forint készpénz volt. A nyomozók 2025. januárjában fogták el őket. Az ügyészség az idősebb vádlottal szemben végrehajtandó fegyházbüntetést, fiatalabb társával szemben pedig felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Megkezdte a felkészülést a következő idényre a kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata. Az együttes mindössze 3 hét pihenő után a héten állt újra munkába. A Rákóczira 6 hetes felkészülési időszak vár, amely során 4 edzőmérkőzést játszik a csapat, valamint részt vesz egy felkészülési tornán is. A Rákóczi a mögöttünk hagyott szezonban 3. helyen zárt az NB3 délnyugati csoportjában. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szakemberek azt javasolják, hogy a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége ne haladja meg a 8-10 fokot, és hőség idején a 27-28 fokos szoba hőmérséklet is komfortos lehet. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a klímák rendszeres tisztítása és szellőztetése elengedhetetlen az egészségvédelme érdekében, mivel a berendezésekben kórokozók is megtelepedhetnek. Június végén indul a hazai görög dinnye szezon Magyarországon. A termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a szállításokat, ezt követően pedig fokozatosan a magyar dinnye váltja fel a külföldi árut a boltokban. A beszállítók mintegy 600 hektáron termesztenek görög dinnyét, és a tavalyi értékesítés elérte a 17.600 tonnát.
0: Időjárás jelentés.
6: A napos időszakok után késő délután újra megnövekedett majd a gomoly felhőzet, de eső nem várható. A hőmérséklet 29 fok környékén alakul. A következő napokban tovább melegszik az idő, a hétvégére pedig megérkezhet a nyár első hőhulláma, akár 33 fokos kánikulával.
0: Időjárás jelentést hallottak
1: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
7: Délután 5 óráig, és játszom ebben az órában is a legnagyobb slágereket, mindjárt Niall Horan újdonságát, például a Tears to Go címűt, előtte pedig egy tempós felvétellel indítjuk az órát, hogy meglegyen a lendület és az energia a nap további részéhez. Zala Larson érkezik már is a Can't Tame Her-re.

Szólnak itt a rádió, mostan a legjobb zenék, másfél perccel múlt el 4:42, és ajánlom figyelmetekbe a Kultik mai kínálatát, vetítik 15 órától a Birka Krimi című akciómisztikus vígjátékot, az Univerzum védelmezőit 15 óra 10-től, a Horror Alkalmat című horror vígjátékot 15:50-től és 20 óra 30 perctől, a Szürke Zóna című akciódráma thrillert Vivben 16:20-tól, 18:20-tól és 20:20-tól vetítik, de láthatjátok még a Leleplezés napját 17:10-től és 20 órától, a Mandalóri és Grogu című filmet 17 óra 50 perctől, a Toy Story 5. részét este 6 órától, míg a Backrooms hátsó szobák című horror skifit 20 óra 10 perctől tűzi filmvászonra a Kultik a mai napon. Bármelyiket is választjátok, én jó szórakozást kívánok hozzá, a folytatásban növeket bekapcsolni, időutazunk, 1997-ben repülünk vissza, az akkori év egyik nagy slágere jön már is itt a rádió moston, ez pedig Randy MC és Jason Nevins közösen az It's Like That.

Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most. Let me tell you.

0: Ilyen nappal szólnak itt a rádió mostan a legjobb zenék, másfél perccel múlt el 4:42, és ajánlom figyelmetekbe a Kultik mai kínálatát, vetítik 15 órától a Birka Krimi című akciómisztikus vígjátékot, az Univerzum védelmezői 15 óra 10-től, a Horror Alkalda című horror vígjátékot 15:50-től és 20 óra 30 perctől, a Szürke Zóna című akciódráma thrillert Vivben 16:20-tól, 18:20-tól és 20:20-tól vetítik, de láthatjátok még a Leleplezés napját 17:10-től és 20 órától, a Mandalóri és Grogu című filmet 17 óra 50 perctől, a Toy Story 5. részét este 6 órától, míg a Backrooms hátsó szobák című horror skifit 20 óra 10 perctől tűzi filmvászonra a Kultik a mai napon. Bármelyiket is választjátok, én jó szórakozást kívánok hozzá, a folytatásban növeket bekapcsolni, időutazunk, 1997-ben repülünk vissza, az akkori év egyik nagy slágere jön már is itt a rádió mostan, ez pedig Randy MC és Jason Nevins közöse az It's Like That.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik.

0: tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n és hazai slágerek közül is a legjobbak egy helyen. 2024-ből ez volt Dezs dala Levél, pontosan 3/4-3 van, a folytatásban pedig J-Lo érkezik, aki egyébként már többször is nyilatkozott arról, hogy mennyire nehezen viseli, hogy Iker gyermekei a 18 éves Max és Emmy, aki egyébként utóbbiról úgy tudni, hogy új néven kezdi meg majd az egyetemet, szóval ők ősszel kirepülnek a családi fészekből. López nem győzött büszkélkedni vele, hogy mindkettejüket mind az összes egyetemre felvették, ahová jelentkeztek, így aztán volt miből válogatni a lehetőségek terén. A büszkeség mellett pedig teljesen el is érzékenyült a hölgy, ugyanis a fia ballagásán készült képeken a színész énekesnő meghatódva törölgette az arcát, aztán vidáman pózolt a szeretteivel. A ballagáson ott volt még López édesanyja, Max testvére, illetve az énekesnő menedzsere Benny Medina is. Az ikrek édesapja Mark Anthony azonban nem volt jelen az eseményen, López 10 évig volt az énekes férje, 2014-ben azonban elváltak, és minden jel szerint nem nagyon tartják a kapcsolatot. Itt a rádió mostan pedig J-Lo énekel, egy régebbi slágert hozok tőle 1999-ből, ez a Waiting for the Night, délután 3 órakor pedig jön Krisztián a legfrissebb hírekkel, infókkal.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: Hyundai Tucson a Kaposvár Kár Kft-nél 9 millió 490 ezer forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
0: Padlócsere, felújítás. Most itt a tökéletes alkalom. A Diego-ban 15% kedvezménnyel vásárolhatod meg a laminált és vízálló laminált padlókat, valamint a kiegészítőket június 18-a és 21-e között. Ne maradj le az akcióról! Keresd a Diego áruházat Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban. Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig. Diego.hu.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Egy nyári és balkon növény akció a Hélia kertészetben. Mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával, valamint akciós egynyáriakkal és balkon növényekkel várunk a hét mindennapján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
4: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
5: Igen!
6: A kaposvári Vesztnagykerben.
4: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
6: Nagyker áron mindenkinek.
4: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
6: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
7: Nyáron irány a Balaton?
8: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
7: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram.
8: Bármit választunk, jó lesz, már küldöm is a műsort.
9: kultkikötő.hu.
10: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9 millió 349 ezer forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
11: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
12: Bicikliút kötheti össze a várost Kaposfüreddel és az egyetemmel. Már munkahelyen is át lehet venni a használt sütőolajgyűjtő edényeket. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreiben. 7 új kerékpárút építése készülhet el Kaposváron. Szita Károly polgármester tájékoztatása szerint elkészültek a Kaposfüredi és a Guba Sándor utcai kerékpárutak végleges tervei, így hamarosan kiírhatják a kivitelezéshez szükséges közbeszerzést. A fejlesztés célja, hogy biztonságos kerékpáros kapcsolat jöjjön létre Kaposfüred az egyetem és a város között. Szita Károly szerint régóta várt beruházásról van szó, amelyet az itt élők is hosszú ideje szorgalmaznak. Könnyebbé válik a használt sütőolaj szelektív gyűjtése Kaposváron. A KHG már munkahelyekre is kiszállítja a gyűjtőedényeket előzetes igényfelmérés után. A cél, hogy minél többen csatlakozzanak a csaknem 3 éve működő rendszerhez, mert még mindig sok háztartásban a lefolyóba vagy a kommunális hulladék közé kerül a sütőolaj. A szolgáltatás díjmentes, az edényeket a dolgozók munkaidőben is átvehetik. A sütőolaj gyűjtő edényeket elsőként a Bárci Gusztáv Módszertani Központ munkatársai vehették át a munkahelyükön. Arany és gyémánt diplomával ismerték el az 50 és 60 éve végzett egykori hallgatókat a Matek Kaposvári kampuszán. Az ünnepségen mintegy 50-en vehették át díszoklevelüket, akik a Kaposvári Egyetemen, illetve a Jogelőd intézményben szereztek agrárszakmai végzettséget. Vörös Péter kampusz főigazgató kiemelte, hogy az ünnepeltek az elsők között tanultak a kaposvári agrár felsőoktatásban. Pár márk is marad a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klubnál. Az együttes közlése szerint a 23 esztendős játékos hosszú távra kötelezte el magát, és 2+1 éves szerződést írt alá, akár csak nemrég Filipovics Péter. A KKK saját nevelésű játékosa eddig 95 élvonalbeli meccsen lépett pályára, és a 7. szezonját kezdheti meg a csapattal. Ezen a héten már a védett árnál is olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt mérséklődhetnek az üzemanyagárak a kutakon. A benzin piaci ára jelenleg 639, a gázolaj pedig 663 forint. A kedvező nemzetközi árfolyamok miatt akár már a napokban csökkenés jöhet az áraknál. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. A szervezők közlése szerint minden táv elérte a létszámlimitet, ezért lezárták a jelentkezést a július 18-ára tervezett Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres főtávra már korábban több mint 10 000 indulóval megtelt a mezőny, mostanra pedig a 2,6 kilométeres féltávon és a SZÁV versenyen sem maradt szabad hely. A szervezők jelezték, hogy ha az időjárás vagy más körülmény miatt halasztani kell az eseményt, az új időpontra ismét megnyitják a nevezést.
5: Időjárás jelentés.
12: A napos időszakok után késő délután újra megnövekedett majd a gomoly felhőzet, de eső nem várható. A hőmérséklet 29 fok környékén alakul. A következő napokban tovább melegszik az idő, a hétvégére pedig megérkezhet a nyár első hőhulláma, akár 33 fokos kánikulával.
5: Időjárás jelentést hallottak
9: a Rádió Most stúdiójában.
13: Horváth Szabi. Pár perccel múlt el 15 óra, további szép napot, nagyon kellemes szerda délutánt kívánok nektek, mindjárt hozom a 4-es Street újdonságát, a Te vagy az igazi címűt, előtte pedig egy bulis dalt Florida-tól, már is szól a Good Feeling.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé?

Ilyen nappal hallhatjátok nálunk a legjobb zenéket itt a 91.2 Rádió, most a másfél perccel vagyunk 3:45 előtt, és hát kérem szépen, megérkezett az első fecske, 20 forinttal a védett ár alatt adja a benzint és a gázolajat az egyik hipermarket saját benzinkutya. Hozzáteszem, itt Kaposváron nincs belőle, de a mindenkori védett árnál literenként 20 forinttal olcsóban tankolhatják meg a vásárlók a magyar rendszámű járműveiket. A cég a 95-ös benzin esetében az 595 forintos benzinár helyett 20 forinttal olcsóban, azaz literenként 575 forintért, míg a 615 forintos dízelár helyett pedig szintén 20 forinttal kedvezőbben, azaz literenként 595 forintért kínálja az üzemanyagot. Ez a madaras hipermarket egyébként. A világpiaci helyzet kedvező alakulása lehetőséget teremtett az üzemanyagárak csökkentésére, amelyet a boltlánc tovább ad vásárlóinak. Az alacsonyabb beszerzési árakból fakadó megtakarítást a vállalat közvetlenül a fogyasztói árakban érvényesíti töltőállomásain. És ha már ezzel kapcsolatban hoztam információt, mert ez ugye nyilvánvalóan vetít a többi üzemanyagára is. Nézzük meg fontosabb devizáink középárfolyamait is, hogy hogyan alakultak. A mai napon az angol font stagnált a forinttal szemben, és a mai napon 404 forint 34 fillérbe kerül. Az euró is stagnált a forinttal szemben, és a mai napon 349 forint 61 filléren áll. A svájci frank erősödő tendenciát mutatott, és 34%-os emelkedéssel a mai napon 380 forint 53 fillérbe kerül. Az amerikai dollár stagnált a forinttal szemben, és a mai napon az MNB 301 forint 34 filléren jegyzi. Itt a rádió, moston pedig a jó zenék garantáltak. Jön Duffy és a Mercy a folytatásban. I love

Ilyen nappal szólnak itt a Rádió Most FM 91.2-n a legjobb zenék a régebbi időkből is. A 16-szoros Grammy-díjas amerikai énekesnő Aretha Franklin és George Michael közös dalát hallottuk 1986-ban. Ez volt az I Know You Were Waiting For Me. Pontosan 4 perccel vagyunk 3:30 előtt. A Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége pedig vár mindenkit szeretettel egy különleges szakmai fórumra és panelbeszélgetésre, melynek vendége Stankó Attila, a Kométa 99 ZRT gazdasági igazgatója. A Helyi Hősök programsorozat pedig a következő beszélgetésének kiemelt témái. Hogyan válhat egy vidéki vállalkozás országos jelentőségű vállalattá? Milyen tényezők biztosítják a hosszú távú fenntartható növekedést? Hogyan lehet egy vállalat egyszerre eredményes, innovatív és társadalmilag felelős? Milyen szerepe van a helyi gazdaságfejlesztésnek a vállalati sikerben, és mit jelent a felelős foglalkoztatás a gyakorlatban? Ezekre a kérdésekre adnak választ. Június 18-án holnap csütörtökön a Polgárok házában a Bajcsi Zsilinszky utcában a nagyteremben. A program 10 órakor kezdődik az érkezéssel és a regisztrációval. Maga a fórum és a panelbeszélgetés 10 óra 20-kor indul és 11:30-ig tart, utána fél órában 11:30 és déli 12 óra között lesznek a kérdések és a válaszok. A rendezvény díjmentes, de a részvételt az info@tavos.hu e-mail címen, vagy a 0670 576 21 89

műsorszám támogatója az idén egyéves A la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervízszolgáltatás.

0: adás egy helyen.
1: Programajánló.
2: Pontosan 3:30 van, a folytatásban ajánlom figyelmetekbe a Nagy Boldogasszony Székesegyház Orgona Harsona hangversenyét, ami június 20-án lesz este 7:30 kezdéssel. Teleki Miklós és Vámosi Péter Orgona Harsona hangversenye lesz majd. Várják az érdeklődőket nagyon sok szeretettel, a belépés ingyenes, de adományokat az egyház község javára elfogadnak.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!
0: A műsorszám támogatója az idén egy éves à la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervízszolgáltatás egy helyen.
1: Reklám.
3: Stúdió vendégünk Rege Péter, az à la carte autóház márka kereskedés vezetője. Az itt létének apropója pedig az autóház egy éve születésnapja. Két témát már említettünk a korábbiakban, ugye az új autókínálatot, aztán a használt autókról is beszéltünk, továbbá a szervízszolgáltatásokról. Egy éves születésnap, ez általában kedvezményekkel szokott járni. Milyen meglepetésekkel várjátok a kedves érdeklődőket?
4: Nyilván az nálunk is így van. Az első évforduló alkalmából az à la carte autóház szeretné megköszönni az ügyfelei bizalmát. Ennek részeként különböző szervizkedvezményekkel készülünk, melyek kiváló lehetőséget kínálnak az autók felkészítésére és karbantartására.
3: Na, ez már is nagyon-nagyon jól hangzik. Van esetleg más valami is még a kínálatban?
4: Emellett van egy születésnap időszakunk, ami azt jelenti, hogy a tesztfertésre jelentkező ügyfeleink a kollégáknál regisztrálnak, és közöttük egy 30, 50 vagy 80 ezer forintos üzemanyagutalványt sorsolunk ki.
3: Ó, hát ez a mai világban úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon korrekt ajánlat. Plusz nyilván autót is lehet próbálni, megnézni az új modelleket, akár a használt modelleket, a szervizszolgáltatásokat. Esetleg, ha valaki még nem járt az à la carte autóházba, személyesen is lehet érdeklődni, és online is. Mik az elérhetőségek?
4: Márka kereskedésünk Kapos mérő felé vezető úton, a Hársalja utca 5 szám alatt található, a weboldal címünk pedig a www.alacarteautoház.hu.
3: Köszönjük szépen, hát akkor találkozunk legközelebb kint az à la carte autóházban.
4: Mi is köszönjük, és várunk téged is, és kedves ügyfeleinket, valamennyi érdeklődőt.
1: Reklám hangzott el. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Emeljétek tekinteteteket az égbolt felé velem, mert hogy ugye a napokban sajnos elhunyt Alan Hale csillagász. Az ő hagyatéka szintén a róla és egy másik csillagászról, Thomas Bobról elnevezett üstökös, a Hale Bob. Napokig ott volt az égbolton, jól emlékszem, 1997-ben. Ráadásul ennek az üstökösnek az a pikantériája, hogy nem 75-76 évente jár csak erre, mint a Hale-i, hanem csak 4000 évente téved a naprendszerbe, tehát legközelebb várhatóan majd 4385 és 87 között fog újra megjelenni, eddig kell rávárni az emberiségnek, ha egyáltalán lesz akkor még emberiség. Tehát akkor bátran mondhatjuk azt, hogy az unokáink unokáinak az unokái sem fogják látni, sőt az ő unokáik sem fogják látni, majd az ő unokáik sem fogják látni, és ezt még hosszasan sorolhatnám. Bizony, 4385, 86 vagy 87 lesz az, amikor megjelenik. 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottál. Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a rádió, most FM 91.2-n, egy perccel vagyunk 3:44 előtt, és ajánlom figyelmetekbe a most vasárnap megrendezésre kerülő Színházi Piknik 4-et, évadzáró, nyárköszöntő, családi nap a Csigivel. Várnak mindenkit sok szeretettel majd a Színház Parkba, délután 3 órától este 11 óráig. 3 órakor lesz tehát a piknik nyitó, kreatív kráterkör vendégfogadással, zsonglőrködés, akrobatika játékos keretek között és vándorcirkusz. Délután 3:30-kor indul majd a Táncház a Somogy zenekarral, utána a Robin Hood című darabot az Illaberek Báb Színház adja elő délután 5:30-től, 17:20-kor kezdődik a Gólyalábas műsor a kreatív kráterkörrel, utána Pihitér címmel Rutkai Bori Banda gyermekkoncertje indul este 6 órától, majd 7 órától ültetik el a 2026-2027-es évad pályát, közben pedig a Csiki Rejtvény nyeremény sorsolására kerül sor. Aztán gyepsó lesz az MH Kaposvár helyőrségi zenekarral 19:30-től, Aire, Pablo Bricenyo, venezuelai spanyol gitárművész és Cséri Horváth Zsófia hegedűvész produkciója este 8 órakor kezdődik, a Csiki Rejtvény fődíj sorsolása 20:25-kor lesz, utána pedig 20:30-tól tűzzsonglőr show indul, és végül pedig 21 órai kezdettel nosztalgia koncert kezdődik a Csiki művészeivel. A kísérő programok már 3 órától rendelkezésre állnak, lesz egy fotókiállítás, Memlaur Imre fotóiból rajzkiállítás is várja az érdeklődőket, ott lesz a Csiki jegyiroda.pont, a Csiki fotópont, lehet polaroid fotókat készíteni, a könyvtárpont is ott lesz, a múzeumpont, a keltetőpont és a vaszali képtárpont is. A belépés teljesen ingyenes, a parkban pedig plédeket, babzsákot is biztosítanak a kényelmes szórakozáshoz. Itt a rádió mostan pedig a Little Mix lányok jönnek a Break Up Songgal, délután 4 órakor pedig Krisztián a legfrissebb hírekkel, infókkal.

0: volt a Purple Disco Machine és a Sophie and the Giants közöse az In the Dark, itt a 91.2 rádió mostan, ami zárta egyébként ezt az órát, hiszen pár perc múlva 16 óra lesz, de a jó zenék velünk lesznek majd a folytatásban is, és bízom benne, hogy ti is, hozom majd Harry Styles-tól az American Girls-t. Itt lesz majd Bibi Rexa, a Vadi újdala és a One Day. Hamarosan indulunk Alex Warren és Jelly Roll közösével a Bloodline-nal. A folytatásban azonban egy rövid kereskedelmi kitérő érkezik, aztán 16 órakor jön Krisztián is a legfrissebb hírekkel, infókkal.
1: 91.2. Rádió. Most. Reklám.
2: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
3: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
2: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
4: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70-170-87-75.
5: Egy nyári és balkonnövény akció a Hélia kertészetben. Mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával, valamint akciós egynyáriakkal és balkonnövényekkel várunk a hét mindennapján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
6: Buongiorno!
7: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
8: A tájékoztatás nem teljes körű. A la carte autóház Kaposvár, Hársalja utca 5.
2: Múzeumok éjszakája a Szennai Skanzenben. Június 20-án izgalmas nyáresti programokkal, köztük Szent Iván napi népszokásokkal, szerelmi jóslással, koszorú készítéssel, filmvetítéssel, meseelőadással, rendhagyó tárlatvezetéssel, kézműves játszóval és sok-sok finomsággal várjuk látogatóinkat. A jó hangulatról a Dongó Helka zenekar koncertje gondoskodik. Az estét Szent Ivánéjé tűzugrás és táncház zárja a Berbécs együttessel. Ledd meg kedvesed egy felejthetetlen randi estével, és válasszátok randi kosarunkat. Bővebb információk és jegyek elővételben www.szennai.skanzen.hu.
1: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: Jelzőlámpás kereszteződés lesz a főutca végén. Már az új szezonra készül a Rákóczi. Köszöntöm a hallgatókat. 16 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Elkészültek a tervek, hogy hogyan alakítanák át a Hársfa utca, Virág utca, Pécsi utca és Fő utca kereszteződését. Erről Szita Károly polgármester számolt be a Facebook oldalán. A forgalmat okos jelzőlámpás rendszerrel szeretnék javítani, ugyanis a Hársfa utcából sokszor nagyon nehezen lehet kikanyarodni. A rendszer érzékelők és kamerák segítségével valós időben figyelni a forgalmat és ehhez igazítaná a jelzések időzítését. A beruházás jelenleg engedélyezési szakaszban van, a kivitelezés majd ezután indulhat el. Hasznos tanácsokat osztott meg a Kötél Speciális Mentőegyesület a vakáció előtt, hogy senki se fulladjon vízbe a nyári strandoláskor. Egyebek mellett azt kérték, hogy csak kijelölt fürdőhelyen fürödjünk, a gyerekek pedig kizárólag felnőtt felügyelete mellett menjenek vízbe. Arra is figyelmeztettek, hogy ne ugorjunk ismeretlen vízbe, ne fürödjünk egyedül, és alkohol fogyasztása után se menjünk vízbe. A kötél évente átlagosan 10-12 alkalommal kap riasztást vízi balesetekhez. Megkezdte a felkészülést a következő idényre a kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata. Az együttes mindössze 3 hét pihenő után a héten állt újra munkába. A Rákóczira 6 hetes felkészülési időszak vár, amely során 4 edzőmérkőzést játszik a csapat, valamint részt vesz egy felkészülési tornán is. A Rákóczi a mögöttünk hagyott szezonban 3. helyen zárta az NB3 délnyugati csoportjában. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szakemberek azt javasolják, hogy a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége ne haladja meg a 8-10 fokot, és hőség idején a 27-28 fokos szoba hőmérséklet is komfortos lehet. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a klímák rendszeres tisztítása és szellőztetése elengedhetetlen az egészségvédelme érdekében, mivel a berendezésekben kórokozók is megtelepedhetnek. Tovább csökkent a Balaton vízszintje a nyári szezon kezdetére. A legfrissebb adatok szerint hétfő reggel 78 cm-es átlagos vízállást mértek a tónál. A szakemberek szerint a tartósan csapadék szegény meleg időjárás és az intenzív párolgás is hozzájárul a vízszint tapadásához. A szakemberek szerint azonban a jelenlegi vízállás mellett a strandok és a vízi szolgáltatások működése továbbra is biztosított, és a fürdőzés nincs veszélyben. A görög Panathinaikos ellen játszik a labdarúgó konferencia liga selejtezőinek 2. fordulójában a Paksi FC. Az UEFA szerdán tartotta meg a kupasorozat selejtezőinek sorsolását. A párharc első meccse július 23-án lesz, a visszavágó pedig egy héttel később. A Debrecen szintén a konferencia liga 2. fordulójában kezdi meg európai kupa szereplését. A DVSC vagy máltai vagy örmény csapattal játszik, attól függően, hogy melyik együttes jut tovább az első fordulóból.
1: Időjárás jelentés.
9: A napos időszakok után késő délután újra megnövekedett majd a gomoly felhőzet, de eső nem várható. A hőmérséklet 29 fok környékén alakul. A következő napokban tovább melegszik az idő, a hétvégére pedig megérkezhet a nyár első hőhulláma, akár 33 fokos kánikulával.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.
6: Take that

Ez volt Nico Santos dala, a Rooftop, itt a 91.2 rádió, moston 2 perccel vagyunk 4:45 előtt, és természetesen ma is lesz fekete zenei óra 21 és 22 óra között. Hozzuk nektek a legcsípőt mozgatóbb, legdögösebb R&B, hip-hop, funky és rap stílusú dalokat. Így a mai adásban olyan felvételeket, mint a BSV srácok dalát, a Hello-t. Vagy éppen a Naughty by Nature slágerét, az OPP.

érkezik majd Subbase Master-től is a négy ütem. Minden, ami R&B, hip-hop, funk és rap, az nálunk egy csokorba gyűjtve egy órán keresztül szól, 21 és 22 óra között itt a 91.2 rádió, mostan a fekete zenei órában. Ami pedig a folytatást illeti, Olivia Rodrigo érkezik már is a Vampire-rel 2023-ból, utána pedig Darren Hayes is beköszön hozzánk egy 2002-es dalal a Crash-ral, az elérhetőségünk pedig változatlan, ez a 0670-32-32-355, ahová várom a közlekedési információkat, hiszen városunkban és a környékén erősödött már jócskán a forgalom az utakon, úgyhogy legyetek óvatosak és körültekintőek, vigyázzatok magatokra és egymásra is, és várom tehát a közlekedési infókat is. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupid.

A Savage Garden-es Darren Hayes és a Crash szólt 2002-ből itt a Rádió Most FM 91.2-n 6 perccel múlt el 4:05, én Horváth Szabi vagyok, és a Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége vár mindenkit szeretettel egy különleges szakmai fórumra és panelbeszélgetésre, melynek vendége Stankó Attila, a Kumita 99 ZRT gazdasági igazgatója. A Helyi Hősök programsorozat következő beszélgetésének kiemelt témái lesznek, hogyan válhat egy vidéki vállalkozás országos jelentőségű vállalattá? Milyen tényezők biztosítják a hosszú távú fenntartható növekedést? Hogyan lehet egy vállalat egyszerre eredményes, innovatív és társadalmilag felelős? Milyen szerepe van a helyi gazdaságfejlesztésnek a vállalati sikerben? És mit jelent a felelős foglalkoztatás a gyakorlatban? Ezekre a kérdésekre keresik a választ, és adnak is választ holnap, június 18-án csütörtökön a Polgárok házában, a Bajcsi Zsinszky utcában, a nagy teremben, ahol a program 10 órakor kezdődik az érkezéssel és a regisztrációval, 10 óra 20 perctől 11:30-ig tart a fórum és a panelbeszélgetés, utána pedig jönnek a kérdések és a válaszok 11:30 és déli 12 óra között. A rendezvény díjmentes, de a részvételt e-mailben vagy telefonon kell jelezni, e-mailben az info@stavos.hu címen, vagy a 0670-576-2189-es számon. Itt a Rádió Moston, pedig menjünk tovább a folytatásban, Selena Gomez tavalyi felvételével jön az In the Dark.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Pénteken minden iskolai táblán ott virít majd a vakáció felirat, és véget ér az idei tanév. Diákok és pedagógusok egyaránt várják már a szünetet. Néhány nappal ezelőtt kinyitott a kaposvári virágfürdő strandja. A létesítmény felkészült a rohamra, és bizony már most is sokan érkeznek csobbanni. Kisgólyákat gyűrűznek a Magyar Madártani Egyesület kaposvári tagjai. Az önkéntesek munkáját sokszor gyerekcsoportok kísérik figyelemmel. Többek között ezeket a témákat boncolgatja ma este a Kapospont, hogy mikor azt már is megtudhatjuk.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Reklám. Június 20-án téged is várunk az év első éjszakai fürdőzésére, az Igali Gyógyfürdőbe. A gyógyvíz, a hangulatosan kivilágított medencék látványa, a finom koktélok és a legjobb zenék teszik teljessé az élményt. 19 órától DJ Volumen a legjobb parti zenékkel szórakoztat. 21 órától a sztár vendég Regán Lili pörgeti fel a hangulatot. A fürdő június 20-án éjfélig tart nyitva. Igal Nights. Buli a csillagok alatt. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
3: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9 millió 490 ezer forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
2: Padlócsere, felújítás. Most itt a tökéletes alkalom. A Diego-ban 15% kedvezménnyel vásárolhatod meg a laminált és vízálló laminált padlókat, valamint a kiegészítőket június 18-a és 21-e között. Ne maradj le az akcióról! Keresd a Diego áruházat Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban. Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13.

0: Moráig diego.hu.
1: Ingatlan tulajdonosok, figyelem! A kaposvári hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Vállalja a magántulajdonban lévő hulladékgyűjtő tartályok belső mosását, fertőtlenítését kizárólag előzetes megrendelés alapján. Adja le rendelését június 23-áig az ügyfélszolgálat@khg.hu címen. További információk a www.khg.hu oldalon.
0: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
4: Kedvenc zenéiddel
5: Music.
4: A pillanat.

Brother! Ez volt Avicii dala itt a 91.2 Rádió Moston. 3:45 van, 17 órakor Krisztián érkezik majd a legfrissebb hírekkel, infokkal. Én pedig már a búcsúzom tőletek, jövő hét keddig, de maradjatok velünk a folytatásban is. Érkezik a Feled the Flow és a világon, majd Celine Dion is beköszön hozzánk az I'm Alive című dallal. Találkozunk legközelebb, a viszonthallásra, sziasztok, további szép napot kívánok nektek. A mikrofonnál 11 órától mostanáig Horváth Szabit hallottátok.

0: Reklám.
1: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
1: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical a régió vezető gastroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
4: Igen!
5: A kaposvári Vesztnagykerben.
3: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
5: Nagyker áron mindenkinek.
3: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
5: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
6: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70 170 87 75.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Bicikliút kötheti össze a várost Kaposfüreddel. Sporteszközöket kaptak a bárcisok. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Két új kerékpárút építése készülhet el Kaposváron. Szita Károly polgármester tájékoztatása szerint elkészültek a Kaposfüredi és a Guba Sándor utcai kerékpárutak végleges tervei, így hamarosan kiírhatják a kivitelezéshez szükséges közbeszerzést. A fejlesztés célja, hogy biztonságos kerékpáros kapcsolat jöjjön létre Kaposfüred az egyetem és a város között. Szita Károly szerint régóta várt beruházásról van szó, amelyet az itt élők is hosszú ideje szorgalmaznak. Új sporteszközökkel bővült a Bárci Gusztáv Módszertani Központ. A Fogyatékkal Élők Somogyvár megyei sportszövetsége a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával két floor curling szettet szerzett be az iskola számára. Az eszközöket szerdán vehették birtokba a gyerekek, akik ki is próbálhatták a sportágat. A fiatalok számára egy gyereknapot tartottak, amin sportos és ügyességi feladatok, valamint közös családi programok is várták a résztvevőket. Könnyebbé válik a használt sütőolaj szelektív gyűjtése Kaposváron. A KHG már munkahelyekre is kiszállítja a gyűjtőedényeket előzetes igényfelmérés után. A cél, hogy minél többen csatlakozzanak a csaknem 3 éve működő rendszerhez, mert még mindig sok háztartásban a lefolyóba vagy a kommunális hulladék közé kerül a sütőolaj. A szolgáltatás díjmentes, az edényeket a dolgozók munkaidőben is átvehetik. A sütőolajgyűjtő edényeket elsőként a Bárci Gusztáv Módszertani Központ munkatársai vehették át a munkahelyükön. Arany és gyémánt diplomával ismerték el az 50 és 60 éve végzett egykori hallgatókat a Matek Kaposvári kampuszán. Az ünnepségen mintegy 50-en vehették át díszoklevelüket, akik a Kaposvári Egyetemen, illetve a Jugelőd intézményben szereztek agrárszakmai végzettséget. Vörös Péter kampusz főigazgató kiemelte, hogy az ünnepeltek az elsők között tanultak a kaposvári agrár felsőoktatásban. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. A szervezők közlése szerint minden táv elérte a létszámlimitet, ezért lezárták a jelentkezést a július 18-ára tervezett Balaton átúszásra. Az 5,2 km-es főtávra már korábban több mint 10 000 indulóval megtelt a mezőny, mostanra pedig a 2,6 km-es féltávon és a SZÁP versenyen sem maradt szabad hely. A szervezők jelezték, hogy ha az időjárás vagy más körülmény miatt halasztani kell az eseményt, az új időpontra ismét megnyitják a nevezést. Június végén indul a hazai görögdinnye szezon Magyarországon. A termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a szállításokat, ezt követően pedig fokozatosan a magyar dinnye váltja fel a külföldi árut a boltokban. A beszállítók mintegy 600 hektáron termesztenek görögdinnyét, és a tavalyi értékesítés elérte a 17.600 tonnát.
0: Időjárás jelentés.
9: Estére fokozatosan kitisztul az ég, a hőmérséklet 25 fok körül alakul, hajnalra pedig 18 fokig hűl le a levegő. Holnap többnyire napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. A délutáni órákban ismét 29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. június 17-e szerda, 18 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját Cserhalmi Krisztiántól hallják. Zöld lámpát kapott a csomópont átalakítása. Jelzőlámpás kereszteződés lesz a Hársfa utca, Virág utca, Pécsi utca és Fő utca csomópontjából. Szita Károly polgármester arról számolt be Facebook oldalán, hogy a tervek már elkészültek, és egy animációt is közzétett arról, hogy hogyan halad majd a forgalom a kereszteződésben. A forgalmat okos jelzőlámpás rendszerrel szeretnék javítani, ugyanis a Hársfa utcából sokszor nagyon nehezen lehet kikanyarodni. A rendszer érzékelők és kamerák segítségével valós időben figyelni a forgalmat, és ehhez igazítaná a jelzések időzítését. A beruházás jelenleg engedélyezési szakaszban van, a kivitelezés majd ezután indulhat el. Bicikliút kötheti össze a várost Kaposfüreddel és az egyetemmel. Befejezhetik két kerékpárút építését Kaposváron. Szita Károly polgármester tájékoztatása szerint elkészültek a Kaposfüredi és a Guba Sándor utcai kerékpárutak végleges tervei, így hamarosan kiírhatják a kivitelezéshez szükséges közbeszerzést. A fejlesztés célja, hogy biztonságos kerékpáros kapcsolat jöjjön létre Kaposfüred, az egyetem és a város között. Szita Károly szerint régóta várt beruházásról van szó, amelyet az itt élők is hosszú ideje szorgalmaznak. Nagy Imrére emlékeztek. Kedden Kaposváron Nagy Imrére és mártír társaira emlékeztek kivégzésük 68. évfordulóján. A Nagy Imre téren tartott megemlékezésen felidézték, hogy 1958. június 16-án végezték ki a volt miniszterelnököt és társait, akiket 1989-ben újra temettek. A rendezvényen Polgár Tamás, a levéltár igazgatója kiemelte, hogy Nagy Imre nem kért kegyelmet, és a történelmi emlékezetben a szabadság melletti kiállás egyik jelképe maradt. Pintér Rómeó alpolgármester pedig azt hangsúlyozta az ünnepségen, hogy az 1989-es újratemetés nem csak a mártírok előtti tisztelgés, hanem a rendszerváltozás egyik fontos erkölcsi pillanata is volt. Floor curling szettet kaptak a bárcisok. A Bárci Gusztáv módszertani központ új sporteszközökkel bűvült. A fogyatékkal élők Somogy vármegyei sportszövetsége a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával két floor curling szettet szerzett be az iskola számára. Az eszközöket szerdán vehették birtokba a gyerekek, akik ki is próbálhatták a sportágat. A fiatalok számára egy gyereknapot tartottak, amin sportos és ügyességi feladatok, valamint közös családi programok is várták a résztvevőket. Már munkahelyen is át lehet venni a sütőolajgyűjtő edényeket. Kaposváron a használt sütőolaj szelektív gyűjtése egyre könnyebbé válik. A KHG már munkahelyekre is kiszállítja a gyűjtőedényeket előzetes igényfelmérés esetén. A cél, hogy minél többen csatlakozzanak a csaknem 3 éve működő rendszerhez, mert még mindig sok háztartásban a lefolyóban vagy a kommunális hulladék közé kerül a használt olaj. A szolgáltatás díjmentes, az edényeket pedig a dolgozók munkaidőben is átvehetik. A sütőolajgyűjtő edényeket elsőként a Bárci Gusztáv módszertani központ munkatársai vehették át a munkahelyükön. A 60-as, 70-es években végzett hallgatókat köszöntötték. A Mate Kaposvári kampuszán 50 és 60 éve végzett egykori hallgatók vehettek át arany és gyémánt diplomát. Az ünnepségen mintegy 50-en vehették át a díszoklevelőket, akik a Kaposvári Egyetemen, illetve a Jogelőd intézményben szereztek agrárszakmai végzettséget. Az ünnepségen Vörös Péter kampusz főigazgató kiemelte, hogy az ünnepeltek az elsők között tanultak a kaposvári agrár felsőoktatásban. Kerítésbe szorult egy őz a Raktár utcában. A somogyi tűzoltók az elmúlt napokban őzeket mentettek. Hétfő este két őzbak esett egy csaknem 3 méter mély használaton kívüli medencébe a siófoki szennyvíz tisztító telepen. Az állatokat a siófoki tűzoltók a vízmű munkatársával közösen emelték ki, majd szabadon engedték őket. Kedden hajnalban Kaposváron pedig a Raktár utcában volt szükség segítségre, ott ugyanis kerítés rácsai közé szorult egy gyűz. A tűzoltók szétfeszítették a fém szerkezetet, az állat pedig sértetlenül visszatérhetett a természetbe. Nyitott lakásokba mentek be. A kaposvári járási ügyészség vádat emelt két férfi ellen besurranásos lopások miatt. A tettesek 2024. októbere és decembere között 5 kaposvári társasházi lakásba jutottak be a nyitva hagyott ajtókon keresztül. A fiatalabb férfi figyelt, míg a társa értékek után kutatott. A legnagyobb zsákmányuk 200.000 forint készpénz volt. A nyomozók 2025. januárjában fogták el őket. Az ügyészség az idősebb vádlottal szemben végrehajtandó fegyházbüntetést, fiatalabb társával szemben pedig felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Évente átlagosan 10-12 alkalommal kap riasztást a kötél vízi balesetekhez. A Kötél Speciális Mentő Egyesület hasznos tanácsokat osztott meg a vakáció előtt, hogy senki se fulladjon vízbe a nyári strandoláskor. Egyebek mellett azt kérték, hogy csak kijelölt fürdőhelyeken fürödjünk, a gyerekek pedig kizárólag felnőtt felügyelete mellett menjenek vízbe. Arra is figyelmeztettek, hogy ne ugorjunk ismeretlen vízbe, ne fürödjünk egyedül, és alkohol fogyasztása után sem menjünk a vízbe. A kötél évente átlagosan 10-12 alkalommal kap riasztást vízi balesetekhez. A krónika végén pedig két sporthír. Újabb játékosával hosszabbított a KKK. A Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klubnál maradt pár márk is. Az együttes közlése szerint a 23 esztendős játékos hosszú távra kötelezte el magát, és 2+1 éves szerződést írt alá, akár csak nemrég Filipovics Péter. A KKK saját nevelésű kosarasa eddig 95 élvonalbeli meccsen lépett pályára, és a 7. szezonját kezdheti meg a csapattal. Az előző idényben bronzéremmel záró kaposvári KK eddig Filipovics Péter, Tarján Izsák és Pár Márk maradását, valamint Uros Rosics távozását jelentette be. Rövid volt a nyári szünet a Rákócinak. A kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata megkezdte a felkészülést a következő idényre. Az együttes mindössze 3 hét pihenő után a héten újra munkába állt. A Rákócira 6 hetes felkészülési időszak vár, amely során 4 edzőmérkőzést is játszik a csapat, valamint részt vesz egy felkészülési tornán is. A Rákóczi a mögöttünk hagyott szezonban 3. helyen zárt az NB3 délnyugati csoportjában.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
1: Estére fokozatosan kitisztul az ég, a hőmérséklet 25 fok körül alakul, hajnalra pedig 18 fokig hűl le a levegő. Holnap többnyire napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. A délutáni órákban ismét 29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Két új kerékpárút építése készülhet el Kaposváron. Szita Károly polgármester tájékoztatása szerint elkészültek a Kaposfüredi és a Guba Sándor utcai kerékpárutak végleges tervei, így hamarosan kiírhatják a kivitelezéshez szükséges közbeszerzést. A fejlesztés célja, hogy biztonságos kerékpáros kapcsolat jöjjön létre Kaposfüred az egyetem és a város között. Szita Károly szerint régóta várt beruházásról van szó, amelyet az itt élők is hosszú ideje szorgalmaznak. Új sporteszközökkel bővült a Bárci Gusztáv Módszertani Központ. A Fogyatékkal Élők Somogyvár megyei Sportszövetsége a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával két floor curling szettet szerzett be az iskola számára. Az eszközöket szerdán vehették birtokba a gyerekek, akik ki is próbálhatták a sportágat. A fiatalok számára egy gyereknapot tartottak, amin sportos és ügyességi feladatok, valamint közös családi programok is várták a résztvevőket. Megkezdte a felkészülést a következő idényre a kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata. Az együttes mindössze 3 hét pihenő után a héten állt újra munkába. A Rákóczira 6 hetes felkészülési időszak vár, amely során 4 edzőmérkőzést játszik a csapat, valamint részt vesz egy felkészülési tornán is. A Rákóczi a mögöttünk hagyott szezonban 3. helyen zárta az NB3 délnyugati csoportjában. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szakemberek azt javasolják, hogy a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége ne haladja meg a 8-10 fokot, és hőség idején a 27-28 fokos szoba hőmérséklet is komfortos lehet. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a klímák rendszeres tisztítása és szellőztetése elengedhetetlen az egészségvédelme érdekében, mivel a berendezésekben kórokozók is megtelepedhetnek. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. A szervezők közlése szerint minden táv elérte a létszámlimitet, ezért lezárták a jelentkezést a július 18-ára tervezett Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres főtávra már korábban több mint 10 000 indulóval megtelt a mezőny, mostanra pedig a 2,6 kilométeres féltávon és a SZÁP versenyen sem maradt szabad hely. A szervezők jelezték, hogy ha az időjárás vagy más körülmény miatt halasztani kell az eseményt, az új időpontra ismét megnyitják a nevezést. A görög Panathinaikos ellen játszik a labdarúgó konferencia liga selejtezőinek 2. fordulójában a Paksi FC. Az UEFA szerdán tartotta meg a kupasorozat selejtezőinek sorsolását. A párharc első meccse július 23-án lesz, a visszavágó pedig 1 héttel később. A Debrecen szintén a konferencia liga 2. fordulójában kezdi meg európai kupa szereplését. A DVSC vagy máltai vagy örmény csapattal játszik, attól függően, hogy melyik együttes jut tovább az első fordulóból.
0: Időjárás jelentés.
2: Estére fokozatosan kitisztul az ég, a hőmérséklet 25 fok körül alakul, hajnalra pedig 18 fokig hűl le a levegő. Holnap többnyire napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. A délutáni órákban ismét 29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Tegyünk rendet a fejekben, hogy mi a különbség a meteor, az aszteroida, a kisbolygó és az üstökös között.
2: Igazából az, hogy mit nevezünk meteornak, az nagyon régóta adott, mert ez csak a fény jelenségre utal. A világűrből, a naprendszerből érkező kisebb-nagyobb testek, hogy belépnek a Föld légkörébe őrült nagy sebességgel, az nagyon-nagyon sok energiát jelent, és a földi légkör, ahogy lelassítja őket, úgy maga ez a test felízik, megsemmisül, és közben a földi légkör is legalábbis egy csík benne, ahol ez a test halad, az felvillan, világítani fog. Amíg a fényjelenség tart, addig a maga fényjelenség a meteor, és ha valami kis darabka földet ér bármiből, ami a világűrbe jött, azt meteoritnak nevezzük.
1: Az a meteorit.
2: Tehát a kisbolygók pedig azok a testek, amik szintén naprendszerben nap körül keringenek, de egy méternél nagyobbak.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismét

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you been romance?
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Elkészültek a tervek, hogy hogyan alakítanák át a Hársfa utca, Virág utca, Pécsi utca és Fő utca kereszteződését. Erről Szita Károly polgármester számolt be a Facebook oldalán. A forgalmat okos jelzőlámpás rendszerrel szeretnék javítani, ugyanis a Hársfa utcából sokszor nagyon nehezen lehet kikanyarodni. A rendszer érzékelők és kamerák segítségével valós időben figyelni a forgalmat, és ehhez igazítaná a jelzések időzítését. A beruházás jelenleg engedélyezési szakaszban van, a kivitelezés majd ezután indulhat el. Könnyebbé válik a használt sütőolaj szelektív gyűjtése Kaposváron. A KHG már munkahelyekre is kiszállítja a gyűjtőedényeket előzetes igényfelmérés után. A cél, hogy minél többen csatlakozzanak a csaknem 3 éve működő rendszerhez, mert még mindig sok háztartásban a lefolyóba vagy a kommunális hulladék közé kerül a sütőolaj. A szolgáltatás díjmentes, az edényeket a dolgozók munkaidőben is átvehetik. A sütőolaj gyűjtő edényeket elsőként a Bárczy Gusztáv Módszertani Központ munkatársai vehették át a munkahelyükön. Arany és gyémánt diplomával ismerték el az 50 és 60 éve végzett egykori hallgatókat a Matek Kaposvári kampuszán. Az ünnepségen mintegy 50-en vehették át díszoklevelüket, akik a Kaposvári Egyetemen, illetve a Jugelőd intézményben szereztek agrárszakmai végzettséget. Vörös Péter kampusz főigazgató kiemelte, hogy az ünnepeltek az elsők között tanultak a kaposvári agrár felsőoktatásban. Pár márk is marad a Kométa KVG Kaposvári kosárlabda klubnál. Az együttes közlése szerint a 23 esztendős játékos hosszú távra kötelezte el magát, és 2+1 éves szerződést írt alá, akár csak nemrég Filipovics Péter. A KKK saját nevelésű játékosa eddig 95 élvonalbeli meccsen lépett pályára, és a 7. szezonját kezdheti meg a csapattal. Tovább csökkent a Balaton vízszintje a nyári szezon kezdetére. A legfrissebb adatok szerint hétfőn reggel 78 cm-es átlagos vízállást mértek a tónál. A szakemberek szerint a tartósan csapadék szegény meleg időjárás és az intenzív párolgás is hozzájárul a vízszint tapadásához. A szakemberek szerint azonban a jelenlegi vízállás mellett a strandok és a vízi szolgáltatások működése továbbra is biztosított, és a fürdőzés nincs veszélyben. Június végén indul a hazai görögdinnye szezon Magyarországon. A termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a szállításokat, ezt követően pedig fokozatosan a magyar dinnye váltja fel a külföldi árut a boltokban. A beszállítók mintegy 600 hektáron termesztenek görögdinnyét, és a tavalyi értékesítés elérte a 17.600 tonnát.
0: Időjárás jelentés.
1: Estére fokozatosan kitisztul az ég, a hőmérséklet 25 fok körül alakul, hajnalra pedig 18 fokig hűl le a levegő. Holnap többnyire napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. A délutáni órákban ismét 29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
2: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhami Krisztián vagyok. Zöld lámpát kapott a csomópont átalakítása. Jelzőlámpás kereszteződés lesz a Hársfa utca, Virág utca, Pécsi utca és Fő utca csomópontjából. Szita Károly polgármester arról számolt be Facebook oldalán, hogy a tervek már elkészültek, és egy animációt is közzétett arról, hogy hogy halad majd a forgalom a kereszteződésben. A forgalmat okos jelzőlámpás rendszerrel szeretnék javítani, ugyanis a Hársfa utcából sokszor nagyon nehezen lehet kikanyarodni. A rendszer érzékelők és kamerák segítségével valós időben figyelni a forgalmat, és ehhez igazítaná a jelzések időzítését. A beruházás jelenleg engedélyezési szakaszban van, a kivitelezés majd ezután indulhat el. Bicikliút kötheti össze a várost Kaposfüreddel és az egyetemmel. Befejezhetik két kerékpárút építését Kaposváron. Szita Károly polgármester tájékoztatása szerint elkészültek a Kaposfüredi és a Guba Sándor utcai kerékpárutak végleges tervei, így hamarosan kiírhatják a kivitelezéshez szükséges közbeszerzést. A fejlesztés célja, hogy biztonságos kerékpáros kapcsolat jöjjön létre Kaposfüred, az egyetem és a város között. Szita Károly szerint régóta várt beruházásról van szó, amelyet az itt élők is hosszú ideje szorgalmaznak. Nagy Imrére emlékeztek. Kedden Kaposváron Nagy Imrére és mártír társaira emlékeztek kivégzésük 68. évfordulóján. A Nagy Imre téren tartott megemlékezésen felidézték, hogy 1958. június 16-án végezték ki a volt miniszterelnököt és társait, akiket 1989-ben újra temettek. A rendezvényen Polgár Tamás, a levéltár igazgatója kiemelte, hogy Nagy Imre nem kért kegyelmet, és a történelmi emlékezetben a szabadság melletti kiállás egyik jelképe maradt. Pintér Rómeó alpolgármester pedig azt hangsúlyozta az ünnepségen, hogy az 1989-es újratemetés nem csak a mártírok előtti tisztelgés, hanem a rendszerváltozás egyik fontos erkölcsi pillanata is volt. Floor curling szettet kaptak a bárcisok. A Bárci Gusztáv módszertani központ új sporteszközökkel bővült. A fogyatékkal élők Somogy vármegyei sportszövetsége a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával két floor curling szettet szerzett be az iskola számára. Az eszközöket szerdán vehették birtokba a gyerekek, akik ki is próbálhatták a sportágat. A fiatalok számára egy gyereknapot tartottak, amin sportos és ügyességi feladatok, valamint közös családi programok is várták a résztvevőket. Már munkahelyen is át lehet venni a sütőolajgyűjtő edényeket. Kaposváron a használt sütőolaj szelektív gyűjtése egyre könnyebbé válik. A KHG már munkahelyekre is kiszállítja a gyűjtőedényeket előzetes igényfelmérés esetén. A cél, hogy minél többen csatlakozzanak a csaknem 3 éve működő rendszerhez, mert még mindig sok háztartásban a lefolyóban vagy a kommunális hulladék közé kerül a használt olaj. A szolgáltatás díjmentes, az edényeket pedig a dolgozók munkaidőben is átvehetik. A sütőolajgyűjtő edényeket elsőként a Bárci Gusztáv módszertani központ munkatársai vehették át a munkahelyükön. Évente átlagosan 10-12 alkalommal kap riasztást a kötél vízi balesetekhez. A kötél speciális mentő egyesület hasznos tanácsokat osztott meg a vakáció előtt, hogy senki se fulladjon vízbe a nyári stranduláskor. Egyebek mellett azt kérték, hogy csak kijelölt fürdőhelyeken fürödjünk, a gyerekek pedig kizárólag felnőtt felügyelete mellett menjenek vízbe. Arra is figyelmeztettek, hogy ne ugorjunk ismeretlen vízbe, ne fürödjünk egyedül, és alkohol fogyasztása után sem menjünk a vízbe. A kötél évente átlagosan 10-12 alkalommal kap riasztást vízi balesetekhez. Nyitott lakásokba mentek be. A kaposvári járási ügyészség vádat emelt két férfi ellen besurranásos lopások miatt. A tettesek 2024. októbere és decembere között 5 kaposvári társasházi lakásba jutottak be a nyitva hagyott ajtókon keresztül. A fiatalabb férfi figyelt, míg a társa értékek után kutatott. A legnagyobb zsákmányuk 200.000 forint készpénz volt. A nyomozók 2025. januárjában fogták el őket, Az ügyészség az idősebb vádlottal szemben végrehajtandó fegyházbüntetést, fiatalabb társával szemben pedig felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Kerítésbe szorult egy őz a Raktár utcában. A somogyi tűzoltók az elmúlt napokban őzeket mentettek. Hétfő este két őzbak esett egy csaknem 3 méter mély használaton kívüli medencébe a siófoki szennyvíz tisztító telepen. Az állatokat a siófoki tűzoltók a vízmű munkatársával közösen emelték ki, majd szabadon engedték őket. Kedden hajnalban Kaposváron pedig a Raktár utcában volt szükség segítségre, ott ugyanis kerítés rácsai közé szorult egy őz. A tűzoltók szétfeszítették a fém szerkezetet, az állat pedig sértetlenül visszatérhetett a természetbe. A 60-as, 70-es években végzett hallgatókat köszöntötték. A MATE kaposvári kampuszán 50 és 60 éve végzett egykori hallgatók vehettek át arany és gyémánt diplomát. Az ünnepségen mintegy 50-en vehették át a díszoklevelőket, akik a Kaposvári Egyetemen, illetve a jogelődi intézményben szereztek agrárszakmai végzettséget. Az ünnepségen Vörös Péter kampusz főigazgató kiemelte, hogy az ünnepeltek az elsők között tanultak a kaposvári agrár felsőoktatásban. Újabb játékosával hosszabbított a KKK. A Kométa KVG kaposvári kosárlabda klubnál maradt pár márk is. Az együttes közlése szerint a 23 esztendős játékos hosszú távra kötelezte el magát, és 2+1 éves szerződést írt alá, akár csak nemrég Filipovics Péter. A KKK saját nevelésű kosarasa eddig 95 élvonalbeli meccsen lépett pályára, és a 7. szezonját kezdheti meg a csapattal. Az előző idényben bronzéremmel záró kaposvári KK eddig Filipovics Péter, Tarján Izsák és Pár Márk maradását, valamint Uros Rosics távozását jelentette be. Rövid volt a nyári szünet a Rákócinak. A kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata megkezdte a felkészülést a következő idényre. Az együttes mindössze 3 hét pihenő után a héten újra munkába állt. A Rákócira 6 hetes felkészülési időszak vár, amely során 4 edzőmérkőzést is játszik a csapat, valamint részt vesz egy felkészülési tornán is. A Rákóczi a mögöttünk hagyott szezonban 3. helyen zárt az NB3 délnyugati csoportjában.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
2: Estére fokozatosan kitisztul az ég, a hőmérséklet 25 fok körül alakul, hajnalra pedig 18 fokig hűl a levegő. Holnap többnyire napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. A délutáni órákban ismét 29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.
1: Nézze,

Egy óra, ami csak a funkyról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Oh,

0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.
1: Mi nem a mindjárt? I'm the father of the side of the world.

0: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Nagy Imrére és Mártír társaira emlékeztek Kaposváron a kivégzésük 68. évfordulóján kedden. A Nagy Imre téren tartott megemlékezésen felidézték, hogy 1958. június 16-án végezték ki a volt miniszterelnököt és társait, akiket 1989-ben újra temettek. A rendezvényen Polgár Tamás, a levéltár igazgatója kiemelte, hogy Nagy Imre nem kért kegyelmet, és a történelmi emlékezetben a szabadság melletti kiállás egyik jelképe maradt. Pintér Rómeó alpolgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy az 1989-es újratemetés nem csak a mártírok előtti tisztelgés, hanem a rendszerváltás egyik fontos erkölcsi pillanata is volt. Pályaorientációs fesztivált rendezett a Kaposvári Szakképzési Centrum a Városligetben. A Karrier Kaland elnevezésű eseményen több mint 506. és 7. osztályos diák ismerkedhetett meg a centrum intézményeinek szakma kínálatával. A fiatalokat több mint 30 állomás várta, ahol játékos feladatokon keresztül ismerhették meg, hogy milyen szakmákat tanulhatnak. Őzeket mentettek a somogyi tűzoltók az elmúlt napokban. Hétfő este két őzbak esett egy csaknem 3 méter mély használaton kívüli medencébe a siófoki szennyvíz tisztító telepen. Az állatokat a siófoki tűzoltók a vízmű munkatársával közösen emelték ki, majd szabadon engedték őket. Kedden hajnalban Kaposváron pedig a Raktár utcában volt szükség segítségre, ott ugyanis kerítés rácsai közé szorult egy őz. A tűzoltók szétfeszítették a fém szerkezetet, az állat pedig sértetlenül térhetett vissza a természetbe. Ezen a héten már a védett árnál is olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt mérséklődhetnek az üzemanyagárak a kutakon. A benzin piaci ára jelenleg 639, a gázolai pedig 663 forint. A kedvező nemzetközi árfolyamok miatt akár már a napokban csökkenés jöhet az áraknál. Idén is Mészáros Lőrinc áll az első helyen a 100 leggazdagabb magyar listáján. A legfrissebb rangsor szerint a vállalkozó vagyona a becslések szerint 1600 milliárd forint. A második helyen Csányi Sándor, az OTP elnöke szerepel 935 milliárd forintos vagyonnal, míg a harmadik Felcsuti Zsolt lett 594 milliárd forinttal. Június végén indul a hazai görög dinnye szezon Magyarországon. A termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a szállításokat, ezt követően pedig fokozatosan a magyar dinnye váltja fel a külföldi árut a boltokban. A beszállítók mintegy 600 hektáron termesztenek görög dinnyét, és a tavalyi értékesítés elérte a 17.600 tonnát.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, csak átmeneti felhősödés várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 18 fok lesz. Csütörtökön többnyire napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. A délutáni órákban ismét 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

képként. Fákleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek is, megbékélek az

0: most, de most pihenek a fűben és dúdolok.
1: Hírek most!
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Két új kerékpárút építése készülhet el Kaposváron. Szita Károly polgármester tájékoztatása szerint elkészültek a Kaposfüredi és a Guba Sándor utcai kerékpárutak végleges tervei, így hamarosan kiírhatják a kivitelezéshez szükséges közbeszerzést. A fejlesztés célja, hogy biztonságos kerékpáros kapcsolat jöjjön létre Kaposfüred az egyetem és a város között. Szita Károly szerint régóta várt beruházásról van szó, amelyet az itt élők is hosszú ideje szorgalmaznak. Új sporteszközökkel bővült a Bárczy Gusztáv Módszertani Központ. A Fogyatékkal Élők Somogyvár megyei Sportszövetsége a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával két floor curling szettet szerzett be az iskola számára. Az eszközöket szerdán vehették birtokba a gyerekek, akik ki is próbálhatták a sportágat. A fiatalok számára egy gyereknapot tartottak, amin sportos és ügyességi feladatok, valamint közös családi programok is várták a résztvevőket. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szakemberek azt javasolják, hogy a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége ne haladja meg a 8-10 fokot, és hőség idején a 27-28 fokos szoba hőmérséklet is komfortos lehet. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a klímák rendszeres tisztítása és szellőztetése elengedhetetlen az egészségvédelme érdekében, mivel a berendezésekben kórokozók is megtelepedhetnek. A görög Panathinaikosz ellen játszik a labdarúgó konferencia liga selejtezőinek második fordulójában a Paksi FC. Az UEFA szerdán tartotta meg a kupasorozat selejtezőinek sorsolását. A párharc első meccse július 23-án lesz, a visszavágó pedig egy héttel később. A Debrecen szintén a konferencia liga második fordulójában kezdi meg európai kupa szereplését. A DVSC vagy máltai vagy örmény csapattal játszik, attól függően, hogy melyik együttes jut tovább az első fordulóból.
1: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, csak átmeneti felhősödés várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 18 fok lesz. Csütörtökön többnyire napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. A délutáni órákban ismét 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
3: Sziasztok, Murjanikő vagyok a Sugar Love-ból. Hallgassátok ti is a Rádió Mostot.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Elkészültek a tervek, hogy hogy alakítanák át a Hársfa utca, Virág utca, Pécsi utca és Fő utca kereszteződését. Erről Szita Károly polgármester számolt be a Facebook oldalán. A forgalmat okos jelzőlámpás rendszerrel szeretnék javítani, ugyanis a Hársfa utcából sokszor nagyon nehezen lehet kikanyarodni. A rendszer érzékelők és kamerák segítségével valós időben figyelni a forgalmat, és ehhez igazítaná a jelzések időzítését. A beruházás jelenleg engedélyezési szakaszban van, a kivitelezés majd ezután indulhat el. Könnyebbé válik a használt sütőolaj szelektív gyűjtése Kaposváron. A KHG már munkahelyekre is kiszállítja a gyűjtőedényeket előzetes igényfelmérés után. A cél, hogy minél többen csatlakozzanak a csaknem 3 éve működő rendszerhez, mert még mindig sok háztartásban a lefolyóba vagy a kommunális hulladék közé kerül a sütőolaj. A szolgáltatás díjmentes, az edényeket a dolgozók munkaidőben is átvehetik. A sütőolaj gyűjtő edényeket elsőként a Bárczy Gusztáv Módszertani Központ munkatársai vehették át a munkahelyükön. Ezen a héten már a védett árnál is olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt mérséklődhetnek az üzemanyagárak a kutakon. A benzin piaci ára jelenleg 639, a gázolaj pedig 663 forint. A kedvező nemzetközi árfolyamok miatt akár már a napokban csökkenés jöhet az áraknál. Idén is Mészáros Lőrinc áll az első helyen a 100 leggazdagabb magyar listáján. A legfrissebb rangsor szerint a vállalkozó vagyona a becslések szerint 1600 milliárd forint. A második helyen Csányi Sándor, az OTP elnöke szerepel 935 milliárd forintos vagyonnal, míg a harmadik Felcsuti Zsolt lett 594 milliárd forinttal.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, csak átmeneti felhősödés várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 18 fok lesz. Csütörtökön többnyire napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. A délutáni órákban ismét 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: tiéd.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
0: Nem tudom, jó-e az út, ami járok. Nem tudom, hova vezet.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Új sporteszközökkel bővült a Bárci Gusztáv Módszertani Központ. A Fogyatékkal Élők Somogyvár Megyei Sportszövetsége a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával két floor curling szettet szerzett be az iskola számára. Az eszközöket szerdán vehették birtokba a gyerekek, akik ki is próbálhatták a sportágat. A fiatalok számára egy gyereknapot tartottak, amin sportos és ügyességi feladatok, valamint közös családi programok is várták a résztvevőket. Megkezdte a felkészülést a következő idényre a kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata. Az együttes mindössze 3 hét pihenő után a héten állt újra munkába. A Rákóczira 6 hetes felkészülési időszak vár, amely során 4 edzőmérkőzést játszik a csapat, valamint részt vesz egy felkészülési tornán is. A Rákóczi a mögöttünk hagyott szezonban 3. helyen zárta az NB3 délnyugati csoportjában. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szakemberek azt javasolják, hogy a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége ne haladja meg a 8-10 fokot, és hőség idején a 27-28 fokos szoba hőmérséklet is komfortos lehet. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a klímák rendszeres tisztítása és szellőztetése elengedhetetlen az egészségvédelme érdekében, mivel a berendezésekben kórokozók is megtelepedhetnek. A görög Panathinaikosz ellen játszik a labdarúgó konferencia liga selejtezőinek 2. fordulójában a Paksi FC. Az UEFA szerdán tartotta meg a kupasorozat selejtezőinek sorsolását. A párharc első meccse július 23-án lesz, a visszavágó pedig 1 héttel később. A Debrecen szintén a konferencia liga 2. fordulójában kezdi meg európai kupa szereplését. A DVSC vagy máltai, vagy örmény csapattal játszik, attól függően, hogy melyik együttes jut tovább az első fordulóból.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, csak átmeneti felhősödés várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 18 fok lesz. Csütörtökön többnyire napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. A délutáni órákban ismét 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Két új kerékpárút építése készülhet el Kaposváron. Szita Károly polgármester tájékoztatása szerint elkészültek a Kaposfüredi és a Guba Sándor utcai kerékpárutak végleges tervei, így hamarosan kiírhatják a kivitelezéshez szükséges közbeszerzést. A fejlesztés célja, hogy biztonságos kerékpáros kapcsolat jöjjön létre Kaposfüred az egyetem és a város között. Szita Károly szerint régóta várt beruházásról van szó, amelyet az itt élők is hosszú ideje szorgalmaznak. Könnyebbé válik a használt sütőolaj szelektív gyűjtése Kaposváron. A KHG már munkahelyekre is kiszállítja a gyűjtőedényeket előzetes igényfelmérés után. A cél, hogy minél többen csatlakozzanak a csaknem 3 éve működő rendszerhez, mert még mindig sok háztartásban a lefolyóba vagy a kommunális hulladék közé kerül a sütőolaj. A szolgáltatás díjmentes, az edényeket a dolgozók munkaidőben is átvehetik. A sütőolajgyűjtő edényeket elsőként a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ munkatársai vehették át a munkahelyükön. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. A szervezők közlése szerint minden táv elérte a létszámlimitet, ezért lezárták a jelentkezést a július 18-ára tervezett Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres főtávra már korábban több mint 10 000 indulóval megtelt a mezőny, mostanra pedig a 2,6 kilométeres féltávon és a SZÁP versenyen sem maradt szabad hely. A szervezők jelezték, hogy ha az időjárás vagy más körülmény miatt halasztani kell az eseményt, az új időpontra ismét megnyitják a nevezést. Június végén indul a hazai görögdinnye szezon Magyarországon. A termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a szállításokat, ezt követően pedig fokozatosan a magyar dinnye váltja fel a külföldi árut a boltokban. A beszállítók mintegy 600 hektáron termesztenek görögdinnyét, és a tavalyi értékesítés elérte a 17.600 tonnát.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, csak átmeneti felhősödés várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 18 fok lesz. Csütörtökön többnyire napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. A délutáni órákban ismét 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió